0: fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖSZ továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadta örök hűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: éjjel. Megafon. Nagyot szól.

0: három óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
0: éjjel. Megafon, Megafon. Nagyot szól.

0: 4 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riport elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
0: Megafon, megafon, nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei. A 80-as évek.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei.

0: újra átélni a 90-es éveket.
1: Újra élni örökre megmaradt pillanatokat.
0: Újra fiatallá válni.
1: Nem kérdés, hogy mi a válasz. Megafon.
0: Nagyot szól.

0: 5 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a vágatlan május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. Horváth Istvánt, a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Az a fő irány, hogy az összes gyalogos járda mellett lévő útszakaszt, a lépcsőfeljáró, lejáró, illetőleg kerékpárút melletti terület, játszóterek környékét vágjuk, tehát fők a szállás szempontjából. Korábban ezt egy kollega rendszeresen idős úr nézte, és járva a várost jelezte az aktuális ingatlan tulajdonosnak, hogy szükséges vágni, mert esetleg elfelejtkezett róla. Most abban maradtunk, hogy május végéig, tehát bő egy hétig ezt a fajta tevékenységet most nem folytatjuk. Május végével, tehát június elejével pedig újra gondoljuk az egész akciótervet. Tehát addig most mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy nem lesz most semmilyen ilyen figyelmeztetés.
2: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére, Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Bárnai Balást, Salgótarján rendőrkapitányát hallják.
4: A kiemelt bűncselekmények számát tekintve egy icipici visszaesés látszik az eredményességen, de ez a gyakorlatilag 1% inkább stagnálásnak tekinthető. Mindazon túl el kell mondanom, hogy ténylegesen kiemeltnek tekinthető, tehát emberölés, halált okozó testi sértés sem a járásban, sem Salgótarjánban nem történt. A kapitányság életében talán a legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, 9 esetben valósult meg. Minden esetben felderítésre kerültek az elkövetők, hogy etéren 100%. százalékos eredményességet értünk el. A bűncselekmény kategóriánkban belül továbbra is a vagyonelleni bűncselekmények, azon belül a lopások száma meghatározó, mind a járásban, mind csalgóterjesztés vonatkozásában. Külön örvendetes, hogy ezen a téren az elmúlt évben jelentősen előre tudtunk lépni, 26%-ról 42%-ra emelkedett az eredményességünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabálysértési deliktumokat megnézve szintén a lopások vitték a prímet 2025 évben, viszont itt az látható, hogy a bűncselekmények idézőjeles rovására a szabálysértések száma csökkent, az eredményességet pedig kollégáim, én úgy gondolom, hogy nagyon magas értékre tudták emelni.
2: A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a Kulturális Bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Récság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett.
0: Időjárás.
2: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
1: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: És most csak magyarok. Magyarországon egyedülálló remek zenei válogatásban.
0: Megafon.
1: Nagyot szól.

0: Megafon.
1: Minden idők legnagyobb slágerei.
2: Az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod. Hogy sosem elég a jó pol, de mégis

0: 6 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
2: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. Horváth Istvánt, a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
3: Az a fő irány, hogy az összes gyalogos járda mellett lévő útszakaszt, a lépcsőfeljáró, lejáró, illetőleg kerékpárút melletti terület, játszóterek környékét vágjuk, tehát főkaszálás szempontjából. Korábban ezt egy kollega rendszeresen idősor nézte, és járva a várost jelezte az aktuális ingatlan tulajdonosnak, hogy szükséges vágni, mert esetleg elfelejtkezett róla. Most abban maradtunk, hogy május végéig, tehát bő egy hétig ezt a fajta tevékenységet most nem folytatjuk. Május végével, tehát június elejével pedig újra gondoljuk az egész akciótervet. Tehát addig most mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy nem lesz most semmilyen ilyen figyelmeztetés.
2: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbb adatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint 1,5 kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére, Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Bárnai Balást, Salgótarján rendőrkapitányát hallják.
4: A kiemelt bűncselekmények számát tekintve egy icipici visszaesés látszik az eredményességen, de ez a gyakorlatilag 1% inkább stagnálásnak tekinthető. Mindazon túl el kell mondanom, hogy ténylegesen kiemeltnek tekinthető, tehát emberölés, halált okozó testi sértés sem a járásban, sem Salgótarjánban nem történt. A kapitányság életében talán a legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, 9 esetben valósult meg. Minden esetben felderítésre kerültek az elkövetők, hogy etéren 100%-os eredményességet értünk el. A bűncselekmény kategórián belül továbbra is a vagyonelleni bűncselekmények, azon belül a lopások száma meghatározó, mind a járásban, mind csalgóterjedelem vonatkozásában. Külön örvendetes, hogy ezen a téren az elmúlt évben jelentősen előre tudtunk lépni, 26%-ról 42%-ra emelkedett az eredményességünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabálysértési deliktumokat megnézve szintén a lopások vitték a prímet 2025 évben, viszont itt az látható, hogy a bűncselekmények idézőjeles rovására a szabálysértések száma csökkent, az eredményességet pedig kollégáim, én úgy gondolom, hogy nagyon magas értékre tudták emelni.
2: A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a Kulturális Bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara.
0: Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni.
5: Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett.
6: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Időjárás.
7: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
8: Közlekedés.
9: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És most Megspace. Vissza az időben.
10: Hey! Jó reggelt kívánom minden hallgatónak. Szevasztok!
11: A víz levert.
12: Öcsém, erre a helyre. Erre.
11: Aki nem ébredt föl.
12: Az
11: nincs is.
12: Az nem is fog már.
10: Miért? Nem volt olyan nagy.
11: Ez nem. De. Itt a reggel csöndjébe bele helyi.
12: A hallgatók ezt talán nem fogják ennyire erősen érzékelni, mert a limiter ez megmentette őket. De itt az akusztikán nincs limiter.
11: Itteg volt.
12: Tehát nekünk ez egy szívinfarktus közeli állapotot okozott.
11: És Ádám nem is érti. Nem, neki nem volt.
10: Nem, nagyon nem.
11: Nem. Most érdekli.
10: Tessék följönni egy bizonyos szintre, hogy elkezdjük a műsort.
11: De szép.
10: Tehát ébredjünk föl. Szép.
12: Jó, rendben van, de hogyha ez így folytatódik, akkor egy bizonyos szint alá kerülünk, és mondom meg sose föl. Tehát azért erre gondoljunk.
10: Jó, van, adjuk a szót meg Karvajnak.
13: Jó reggelt kívánok, sziasztok! Valóban egy picit hangos volt a taps, de én ennek mindig örülök, mert engem ez felpörget. Remélem, a hallgatókat viszont sikerül felébresztenünk. Így van, Olicsik Ádám, Nemesvári Norbert, és persze Nóri, és jó magam, itt vagyunk veletek az éterben.
10: Stancsi, neki a vezeték nagy csoport.
12: Örülünk, hogy vele kezdted a felső rolást, rendes csávó vagy.
10: Igen, mehetünk tovább.
11: Cukina.
12: Ezt ugorjuk át.
10: Igen.
13: Szóval május 28-a csütörtök reggel van, névnaposok, Csanád, Emil, Bod, aztán Elmira, Kara, Lucián, Uránia, Wilhelmina és Vilmos, ők a névnaposok. Na meg persze köszöntjük nagy szeretete a születésnaposokat is. Az ingyenes Viber számunk 0635 66 22 62. Remélem, ma is írtok nekünk, mi ezeket nagyon-nagyon várjuk.
10: Így van, és hát Norbi hozta egyik témát, amivel foglalkozunk, mégpedig megismerkedünk Vinivel és Belánóval.
12: Nóri úgy tűnik, még nem hallotta.
11: De annyira nem.
12: Ezeket a neveket.
10: Az a baj, hogy nem tud nagyon bejátszani, mert ektet rágásság az egész.
12: Mi is bejátszani róla?
11: Csúnya?
10: De ezt Norbi szeretném, hogy ezt átbeszéljük, hogy mi, mint boomerek, le vagyunk maradva.
12: Egy manósapkányit.
10: Egy manósapkányit, és hát teljesen tajtékozva itt nekem is hívott fel, hogy akkor Vini és Belánó Shake That című dalát nézzen meg. És erről akkor már beszélgetünk egy picit. Aztán pedig arról is, hogy akkor hogyan nálatok egyébként, akár otthon például nálatok, Nóri, családon belül gyerekeknél az online cuccok és az, hogy védelem és az, hogy mobiltelefon és az, hogy szűrőkbe van olyan kapcsolva, látjátok ezt, hogy a gyerek mit csinál, és kiindulunk ugye onnan, hogy egy 8 éves kislány édesanyja vett észre egy szexuális tartalmú képeket a gyereke telefonján, amelyeket a lánya egy közösségi média felületen cseten tovább küldött egy felhasználónak. Nagymarosi az eset, mert a nagymarosi lakhelyen fogták el a 32 éves R. Balást, úgyhogy ebből indulunk ki ebből a történetből, majd ez egy ilyen helyi sztori, és hogy ki hogyan védekezik akár mondjuk ez ügyben, mennyire vannak szorosan tartva, vagy voltak szorosan tartva a telefonhasználatok a gyerkőcöknél. Erről is beszélgettünk majd a mai napon, úgyhogy
11: lesz mit mondani.
10: Komoly témák, kezdjük is!

0: 1900... hol vagyunk?
1: Na, hol járunk?
0: 66-ban vagyunk, gyerekek. Jó, mert hogy csütörtökre általában magyarokat szoktam hozni, de nem találtam semmi normálisat, úgyhogy találtam egyet, ami egyébként érdemes lesz. 66-ban vagyunk, van egy előadó, aki két hetes első helyre lépett az amerikai kislemez listán, egy csodálatos dallal, ami aztán a brit slágerlistán a negyedik lett, és 1987-ben az újra kiadáskor pedig a második, úgyhogy belehallgatunk ebbe. Ezt szerintem Nóri imádni fogja Percy Sledge-nek a nótáját. Nagyon sokan már feldolgozták, a Karvasony is fogja szerintem ismerni, lehet, hogy másik előadó kapcsán, úgyhogy íme.
2: Lehet. Igen, ismerem.
0: Akkor mi a címed, annak ismered?
2: Nem tudom.
0: Köszönöm. Köszönöm.
1: Amikor egy férfi szeret egy nőt.
0: Mi az, Norbi?
3: Semmi csípem a nótát.
0: Ja.
1: Énekel.
0: Jó.
3: De jó lenne, de tudnám
2: én.
3: Főleg a Bolton féle verzió.
0: Köszönöm. Csodás egy nóta ez, gyerekek.
1: Ez zseni. Nagyon jó. Ez is.
0: Igen. Igen. Ápolóként dolgozott Percy Sledge. Az egészségügyből.
1: Őrület. Mi jó lehetett az ott fekvőknek, nem? Úgy estére.
0: Énekelje valami, kedves Percy. Nővér?
1: Igen. Nővérke?
0: Percy az ápoló. Igen. Tehát, hogy 40-es évek ugye akkor születik a Alabamában, és hát nem profi zenésznek készült, hanem ápolóként dolgozott, miközben kisebb helyi zenekarokban csapatta hétvégente. Ennyi volt. Hétköznap ugye a fúzió ágytál meg ilyesmi, hétvégén meg kiengedte a gőzt. És akkor nyomatta. És ez a kettős élet ugye, hogy nappal fizikai munka, este meg zene, egyébként ez tipikus volt nagyon sok déli ilyen előadónál, hogy egyszerűen muszáj volt megélni valamiből, és akkor a hétvégén meg este tolta. És ugye a 66-os nót ez a mai napon aztán tényleg itt első helyre lép az amerikai kislemez listán, ezt hozta meg számára a világhír nevet. Az a különlegesség, hogy egy valós szakítás iklette, mert a Sledge egy korábbi kapcsolata miatt énekelt ilyen szenvedélyesen, és hát amit éreztek, azt tényleg, azt érezte a Sledge.

0: azt mondta a producer, hogy nincsen tökéletesen rögzítve ez a nóta ének szempontjából, mert a gyakorlatilag egyetlen spontán érzelmi kitűrésként vették fel ezt, ami ugye technikailag, énektechnika szempontjából nem a legjobb, tehát ebbe belenyúlnál most 2026-ban mindenféle szírszarral, bocsánat, viszont a nyers érzelem tette, hát felejthetetlenné.
1: Ne felejtsük el, egy 26 éves ember énekel.
0: Igen.
2: Mondjuk az durva.
1: Egy 26 éves ember énekel ezen a hangon, ebben az érzelmi állapotban.
0: Igen. Bár ugye ilyenkor mindig a Beatles szoktam előhozni, hogy, tehát, hogy 18 évesen már.
1: Hát ez nem tudom.
0: Tehát, hogy te nem tudod fölfogni azt, hogy nem. 18 évesen már olyan zenéket írnak, amiket te hallgatsz. Tehát 18 évesen te mit csináltál? De,
1: hát nem ez. Teljesen egyértelmű csoda. Teljesen egyértelmű. Igen. Nem ez a csoda ez kategória. Ki kell mondani, még hogy nem léteznek csodák.
0: Teljesen. Úgyhogy tessék hallgatni, mert hogy egy ilyen kis szolid, visszafogó soul star volt, csendes ember volt, aki inkább a háttérben maradt, nem a show business-re épített az egész életét.
3: Olyan, mint én.
1: Olyan jó téma volt eddig. Olyan jól elbeszélgettünk róla.
0: Jönnek a megaslágerek, köszönjük.

0: mesélem neked, Norbi, hogy mi volt ma 28-án.
1: Kezd el.
0: Jó?
1: Kezdjél bele, Ádám.
0: Meg persze mindenki más is, aki szereti.
2: Na, de meghallgathatjuk mi
3: ez. Mi volt?
0: De most Norbi felé cíveztem, tehát találtam olyan fontos dolgot. 1742-ben vagyunk, amikor képzeld el, hogy Londonban megnyitják az első fedett úszodát.
2: Nem gondoltad volna, hogy neked szól ez a hír, ugye?
3: Én nagyon örülök neki, hogy...
4: Azt hittem, hogy valami zene.
3: Erről a megnyitóról én jutottam az eszedbe.
2: Erről is.
3: Egyetlen kérdésem van, miért?
0: Hát, hogy lehessen esőben is gondolom úszni.
3: Nem, miért én jutottam az eszedbe?
0: Nem tudom.
2: Úgy elképzeli, Ádám elképzeli azt, hogy
3: köszi, Ádi.
2: Úszol.
0: Tudod, úgy, mint a tanúban, hogy itt ott vagy benne csak te, mint bástya elvtárs, hogy úszol. Én ezt elképzelem.
3: Nem saját jó vele azt elevéket, de mindegy.
0: Igen. Én csak összekatottam egyébként. Igen, én ezt adom. Alapvetően, ha
2: vagy a boldogságban úszol, érted? Összekapcsolva.
0: Jó, még egy fontos hír, hogy megszületik ma Ian Fleming, angol író, James Bondnak a megalkotója volt. Én egy Ian Fleming nem olvastam.
3: Még. Tehát hozzá, ez nagyon fontos.
0: Tessék?
3: Nem. Még én sem.
0: Ez a Mission Impossible, csak így megsúgom egyébként. Ez a Mission Impossible, amit te dúdolsz most.
2: Nem mindegy.
3: Szereti a YouTube-t. Ennyi. Most mit aggódsz?
2: Az is megküzdő, mindenkinek ügynök, valami ügynök. Küldetése van. Ügynök, hát most ügynök. Ilyen vagy olyan.
3: Neki az ügynök már más gyertást nem becsípődött. Tovább jöttem Mission Impossible-be. És a Bond az meg már, adjuk már.
4: Hogy elkezdél egy dúdolgatni? Ez semmi köze hozzá, nem vagyok.
2: Nem mondd, hogy semmi köze,
0: van. A szívek ügynök, jól van.
2: Elvesztél a részletekben.
0: Igen, ebben a szellemben akkor megyünk tovább, és akkor Fodor Mikrosra beszélgetünk, szerintem a Bányász Fúvó zenekarról.
5: Megspace. Vissza az időben.
0: A cikkünk 1987-es, és egy kis képriportocska, mégpedig a címlapon, amely arról szól, hogy az NSK beli Leonbergbe utazik hétfőn vendégszereplésre a Salgótarjáni Bányász Fúvós zenekar, az ottani Líra Fúvós zenekar meghívására, akik fennállásuk 90. évfordulóját ünneplik május 28-án. Ebből az alkalomból a salgótarjániak Becze Lajos karnagy vezényletével 2 órás önálló műsorral mutatkoznak be a Leonbergi közösségben. Na, egy picit akkor erről a zenekarról beszélgessünk, kedves hallgatók. Ebben partner ismételten dr. Fodor Miklós, a Salgótarjáni Dornyai Béla Múzeum igazgató helyettese. Szia Miklós, jó reggelt!
6: Jó reggelt, szervusz!
0: Szia! Na, még egy, tehát minden mai napig egy működő galeriről van szó, ugye? Az azért fontos leszögeznünk.
6: Hát lényegében igen.
0: Na,
6: igen.
0: Azért ez nem egy utolsó szempont.
6: Leonberg, csak arra, hogy megdugtatta a szememet, hogy Leonberg, ott minden kutya Leonbergi. Na mindegy.
0: Oké, na, tehát, hogy egy ilyen mind a mai napig...
6: Jó, húzom az időt.
0: Jó, mind a mai napig létező zenekarról van akkor szó, ugye? Tehát, hogyha itt veszük a fúvósokat Tarjánba.
6: Így van. Hát, tehát az úgy volt, hogy két nagy fúvós zenekara volt, ugye, hagyományos vállalati, ipari vállalati alapú fúvós zenekara volt Salgótarjának, az egyik a Bányász, a másik az Acélgyári. Mind a kettő megalakult már az 1870-es években, ugye megalakultak, ugye ezt mindig ezzel kell kezdeni, hogy megalakult a vállalat, az SKBR, vagy a Rima Murán Salgótarján Vasműrté. 1870-68-ban pedig még annak a jogelődje a Salgótarjáni Vasfinomító társulat, és még az ő alatt alakult meg 1879-ben az Acélgyári Fúvószenekar, és valamikor most hirtelen nem tudom, de elszem 1870-es években megalakult a Bányász Fúvószenekar is, hiszen számtalan ünnepség volt abban az időszakban is, de nem csak Bányász, hanem általában mindenfajta nemzeti ünnep, egyéb ünnep. És hát nyilván ezek szolgáltatták a zenét, az ünnepi zenét a fúvó zenekarok. Egyébként ez teljesen ugye ez ilyen német hatás, hát maga a bányászatnak ugye az egész szakmai és kulturális kultúrája, hogy így mondjam.
0: Okay,
6: az lényegében ugye leginkább német eredetű, ugye ez a fúvó zenekari hagyomány is innen eredeztethető. Tehát párhuzamosan működött több mint 100 éven keresztül mind a bányász, mint az acélgyári fúvó zenekar. Volt, amelyeket például az acélgyárik, még maga Ferenc József is hallotta egy ünnepség alkalmával. És hát ezek ugye egészen lényegében a bázisvállalatok összeomlásáig, ugye olvasókörökből, ugye mindig az adott munkás olvasókörnek a égisze alatt, annak a keretén belül alakultak meg ezek a vállalati fúvószenekarok. És ahogy így a vállalati bázis ugye a rendszerváltás után ugye összeomlott, onnantól kezdve már nem tudták ugye olyan módon működtetni, úgyhogy végül is egész sokáig 2014-ig tartott az, hogy azért formálisan fennmaradt mind a két zenekar, és ekkor 2014-ben ugye nyilván racionális okokból már összevonták. Tehát akkor úgy létezik a mai napig is a bányász fúvózenekar Salgótarjában, hogy bányász kohász fúvózenekar, tehát a két zenekari hagyománynak a ötvözésében, és hát természetesen a repertoáriukban mindkét vállalati szakmai hagyománynak a dalait játsszák, és hát bármi mást ugye nyilván el tudnak játszani ünnepségeknek, mai is a városi ünnepségeknek, hát mondjuk úgy, hogy kötelező elemei.
0: És ez tök jó, ezt talán egyszer-kétszer beszéltük is annó, tudod, hogy ez valószínűleg is volt egy részfúvós quintet, nem is quartet quintet, és azért az, meg volt azért itt fúvószenekarunk is, és hogy ez ugye annó megszűnt, tehát hogy mennyire feldobja ez akár a mindennapokat, úgyhogy ebben egyébként abszolút Salgótarján, meg a Salgótarjának szerintem tök szerencsések, hogy ez a zenekar működik.
6: Igen. Miklós. Még például május 1-én is például mentem éppen az utcába, a Pécsi utcába, és akkor is ott
0: éppen üzlet előtt
6: a bányász kohágy. Ébresztette, én valamikorán fel kellett kelnem, térzenével, de egyébként erre mind a vállalati korszakban, tehát a tőkés vállalati korszakban, 46-47 előtt, mind pedig utána erre nagy szerepet fordítottak, amíg megvolt a vállalat. Éppen. Tehát ezért mindig mondom, hogy ez nem szocialista város, ez vállalati város volt alapvetően, és miután ezek a vállalatok megszűntek, ekkor kezdődött a baj.
0: Igen. Oké, egy pár nap, és akkor megint fordítatjuk veled, Miklós. Jó, köszönjük, hogy itt voltál, szervusz, minden jót neked. Mi pedig megyünk tovább, meg a slágerekkel folytatjuk a reggelt, aztán pedig jönnek a hírek, maradjatok velünk!

0: Backspace. Vissza az időben.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Reklám.
2: Reklám.
3: Balassa gyarmati speciálóra ékszer üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Tessék, CH Klíma.
5: CH Klíma.
4: Igen, CH Klíma.
5: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
7: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
7: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lej, zlotyi és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
7: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
7: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
8: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21.
6: Számolj utána.
7: Megéri hozzánk jönni.
1: Megéri hozzánk jönni.
9: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
10: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól.
11: Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
9: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
12: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az

0: MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. MGGál.hu. Balassagyarmaton, a Madás moziban.
1: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
3: Ó, imádni fogod!
4: Jöhet valami ütős?
5: Egészen fejbe vesz.
6: Semmi rossz nem történhet, ugye?
7: Most szórakozol vele?
8: Varázslatos lesz.
0: A varázslatos titokfa. A mozikban.
9: Reklámot hallottak.
10: 7 óra van.
9: Itt a Megafon.
11: A mikrofonnál Andor Tamás.
12: Hírek.
11: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott, fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbb adatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőr tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Récság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
9: Melegben hideg, hidegben meleg.
0: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DTL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
9: Minden, ami klíma.
10: Időjárás.
11: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
4: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
10: Közlekedés.
11: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
12: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
14: És most indítjuk a napot. Start menü.
13: Start menü.
14: Amivel jól indulnak a hétköznapok.
12: Megapon.
13: Nagyot szól.
15: Elmúlt 7 óra, 3 perccel, jó reggelt kívánunk a most ránk tekerőknek is. Itt vagyunk, nagyobbunk Norbi. Nóri, jó reggelt!
16: Jó reggelt!
15: Karvasan, jó reggelt neked is!
17: Jó reggelt, sziasztok! Így van, május 28-a csütörtök reggel van. Jó készülődést, jó munkát és jó utat az úton lévőknek. Vezessetek óvatosan, szóljon a megafon, de jó hangosan.
15: Így van, és a versenyt követően pár megasláger tényleg, és akkor Norbi hozott nekünk egy dalt, amit szeretne átbeszélni, bemutatni nekünk.
18: Nehéz lesz.
15: Nehéz lesz.
18: Hogy bemutassuk.
15: Mert hogy nem tudjuk majd bemutatni, de majd próbálunk valami technikai megoldást erre találni.

0: this.
1: Itt vagyunk, jó rádiózás kívánunk mindenkinek, és hát ha a fiatal hallgatók ilyen korán hallanak minket, akkor hát lehet, hogy rögni fognak rajtunk, hogy milyen bumerek vagyunk, de hát idejek, ez van. Norbi egy pár nappal ezelőtt átdobott nekem este egy üzenetet, hogy hát figyelj, itt van egy tök jó nóta, ezt hallgassuk már meg, hallgasson már meg. Ismervén azt, hogy milyen az én zenei ízlésem, úgy gondolta, hogy ez nekem biztos, hogy tetszeni fog. Én ezt meghallgattam, végignéztem, és hát mondta azt a Norbi, akkor megérne azért ez egy misét, hogy kicsit beszélgessünk arra, mondjuk ez a hip-hop, rap, pop szcéna, ami most Magyarországon zajlik, annak milyen válfalai vannak, és megismerkedtünk Vinivel és Belánóval, mégpedig a Shake That című daluk kapcsán, és hát az igazság, hogy most még beszéltünk itt a kollégákkal is, úgy tudnánk ezt a dalt lejátszani, hogyha egy konstans sípolás lenne benne nagyjából, mert hogy még azt sem rakhatjuk be 12 pluszos koratárként, amiben egyébként nincsen káromkodás.
2: Igen. Igen. Amúgy jelenségről beszélünk, tehát ugye...
1: Igen, erről fogunk beszélni, hogy az jelenség.
2: Igen, ez egy jelenség sajnos, itt nem is pont ez a dal ilyen értelemben, tehát átküldtem egy dal, de ugye Ádi Aranyos volt. Tudtam, hogy nem az ízlése, se senkinek nem az ízlése, bár ez is zárójeles, hiszen legalább 2.200.000 embernek már ez az ízlését, hogy is mondjam, csak eltalálta.
3: Ez gyász. Én mélységes sok van vagyok.
2: De majd
3: várjál,
2: beszélünk a bővebb kifejtésben arról, hogy tényleg ez nem mondja, hogy jéghegy csúcsa, hanem ez egy ilyen aprócska, picike kis sziget ennek a tengerén, ennek a szennynek a tengerén, amit ez körbevesz egy jéghegy.
1: Igen, de még a
3: Nem kemény. Csodálom. De ez borzasztó egyébként.
2: Lányos apaként,
1: igen?
2: Férként,
1: úgy
2: nőkkel együtt, egy társadalomban élőként semmilyen szinten se helyen.
3: Nem, hogy ki kéri magának egyébként az ember? Én nem
2: de
3: tudom.
2: Majd, de mondom, tehát 2.200.000 fölötti meghallgatás, amiből higgyétek el, hogy legalább 1.800.000 nő és lány. És fiatal lány. Ebben biztos vagyok.
3: De a soktól, vagy a
2: szeretett
3: kíváncsiság?
2: Nem, mert ezt átveszik és csinál. Nem a kíváncsiság, nem. Ezt
3: azt
2: élik.
3: Gondolod, hogy ezt éli.
1: Próbálom keresni, tehát a leglájtosabb sorokat talán be tudom olvasni.
2: Próbáld meg. Van olyan?
1: Benne a kilométer lejárt a gari, piszkos a belső, de fullos a body, crazy milyen édik a mai lányok, lefolyatom mindet, nem vacilálok. És a többi, és a többi.
2: Oké, tehát értitek, hogy
1: miről
2: beszélünk.
1: Ezek a leg...
2: Ez a semmi. Ez máshol a vesző, az a betű, meg a névelő.
1: Igen.
4: Én nem vagyok meglepve, mert van ilyen kereskedelmi rádió, ami ilyen pop R&B dalokat nyom, és ilyen szövegek mennek a nap 24 órájába.
3: De ilyen csúnya szavas? Figyelj, Sanyi, ez
1: online lehet
3: kemény.
1: Az.
4: Nem, FM-en megy. FM-en
1: biztos, hogy ez de, megy így.
2: Szerintem.
4: Igen.
1: Szerintem
4: ez a Beast.
1: Milyen Beast?
4: Beast FM, ez a neve.
1: Beast FM?
4: Igen.
2: Akkor tuti, hogy az akkor még
1: az online. Az online, nincs, hogy
2: Beast. Az, hogy FM, az a neve.
4: FM. Nem. 90, még a frekvenciáját is meg tudom mondani. Na. Budapesti Rádió.
1: Akkor az Best FM, nem Beast FM.
4: Nem Best FM, Beast FM. 96.4. Régi Roxy Rádió helyén van. És ilyen dalok mennek rajta.
1: Akkor az Base FM.
4: Hát
1: az lesz
4: pénz.
1: Az. Hát jó, hát
2: nem mindegy ember.
1: Igen.
4: De ilyen zenéket, ilyen szöveggel nyomják.
1: Ezeket nyomják? Hát az egyre gratulálok.
4: Nap 24 órájában. És nagyon megy.
1: Na akkor beszéljünk erről mindjárt, mert hogy Norbival gyakorlatilag mi erről most ez nekünk, ez most tudatoskod bennünk, lehet, hogy bumerek vagyunk, lehet, hogy nem, de ezt majd átbeszéljük mindjárt. Aznap

0: Itt is vagyunk újra, és akkor megismerkedtünk az előzőekben Vinivel és Belánóval.
1: Igen, hát ők most
0: egy
1: ugye...
0: Egy dal kapcsán, ugye a Shake That című nóta kapcsán, amiben, ahogy mondtuk az előbb is, hát nem tudunk bejátszani, mert hát gyakorlatilag nagyon sok törvényt megsértenénk ezáltal. Másrészt pedig, hogyha kisipolnánk belőle a kisipolandót, akkor ha német, ha angol, mert hogy még angolos sztorisorok is vannak benne, akkor is egy konstant sípolás.
2: Mert egyébként ez manapság, ez így menő, tehát már így beszélnek is, a hétköznapi nyelven is.
1: A legnagyobb probléma ezzel egyébként, megmondom őszintén, annyira már nem vagyok azért én sem, hogy itt most a trágárság, vagy nem, de rengeteg előadó nyomja a slangből bármilyen úton, módon, már egyébként a közbeszédben, ilyen értelemben is beszivárgott és megengedett kifejezések tömkelegét, nem fogok most itt desezni, akár azarjázni, betonhofizni, meg nem tudom mit csinál, kákevinezni, meg nem tudom mi. Az nem baj. Nem fogok, mert lehet van. Ezek még ott vannak a mainstream tetején, ezek felsoroltam. Akkor vannak ezek ebben a videóban jelzett kis szecskák, akik még tolakodnak, és ennek
3: ellenére... Ők is ilyen trágás szövegeket nyomnak mi mely dalokban.
1: Figyelj, trágárság önmagában nem az a legnagyobb bajom. Rövidre húzom, az a legnagyobb problémám, ahogy ezek a dalok a nőkkel szemben nyilvánulnak meg. Tehát olyan nincs, hogy az átmehet ma, gyerekek, kimehet bármilyen formában, legyen az a nagyon ismert zöldlogó stream oldal, ami talán a legerősebb a világon.
3: De ez már indult Dopmen idejében is.
1: Oké, de hát azért az...
2: De nem, de
1: azért
2: nem
1: azt
2: ilyen,
1: visszavenném
2: nem ez
1: azt.
3: Meg Gonsza is nyomott ilyen szövegeket.
1: Nem. Itt konkrétan megalázó szövegekről beszélünk. Ki van zárva, hogy Dopmen szerintem annyira alázta volna a nőnemet, mint ahogy most az divattá vált, és az, hogy ez például éltetik pont a fiatal lányok, akik ezt hallgatják, és én tudom, zenélek úgy, nem a mi zenénket, nem élő zenélést, hanem DJ-zést, és odajön a konkrét példát mondok, odajön a pincérnő ismerősömnek, egy másik buliba volt, ő vendégek voltak, odajön egy a 12 éves lánya, és kért egyébként ezekhez képest egy full visszafogott nótát, előadó nem fog hirtelen az eszembe jutni, aminek a szövege már ott azért biztosítékéverős volt, végig full csukott szemmel mondta kívülről a dalt, mint egy valamikori verset, amit meg kell tanulnunk az iskolában. Anyuka nézte mosolyogva, hogy milyen szép a kislányom, de a lány száján olyan szöveg jött ki, ami gáz. És róla szólt ez az előadó, ezeknek a nőkre, a lányokra célozva írja ki azokat magából, ami nem megengedhető, hogy ez megszól. Nekem van lányom. Én nem akarom, hogy nőként ezt hallja, hogy úgy tekintsenek rá, mint a legócskább szőnyek lábtörlőre.
3: De azon gondolkodj, hogy tartunk ember. Miért van ennyi megtekintése ennek az előadónak többek között, és az e fajta zenét miért tudják ennyire szeretni az emberek?
2: Igen, ez mondjuk nagyon durva. Szerintem
1: nekem
2: is.
1: Erre
2: ez
1: azért, mert pont most mondtam, hogy itt van ez a, és ez egy kislány volt, egy nagyon-nagyon fiatal kislány, aki kívülről nyomta ezt a történetet, és még körülte ugráltak hasonló körűek, tehát elképesztő. Nagyon rossz. Událom azt az autó szekunder szégyenérzet. Ezt nem szeretem.
0: Miért mondják azt, hogy szekunder szégyenérzet?
1: Mert ő szégyeni magát helyetted. Második szégyen vonal.
2: Igen.
1: Utálom.
2: Az érintett, a primer pont nem foglalkozik vele.
1: Igen, és akkor a
2: szekunder,
1: tehát ez mindig oda szokták mondani.
2: Magyartalan hülyeség.
1: Akik fölötte vannak
3: az autók. Amikor én kérek, bocsánat.
1: Ő az, aki például politikai szempontokból, amikor valamit van is külföldön, valaki neki van szekunder szégyenet a magyarsága miatt, meg a Magyarországon történt dolgok miatt. Például csak érzékeltetem
2: neked. És ez most nagyot megy
1: hogy
2: mostanában.
1: Honnan érkeznek, és ezért hangsúlyosan mondom, hogy utálom a kifejezést, mert szar. Tehát igaziból ez így nem működik ez a történet, és a lényeg az, hogy ott viszont én is átéltem ezt, és nem tudtam hova helyezni magamat, és a baj az, hogy ezen sok megtekintés, amit is annyi kérdeztél, megmondogattál, ezekből a nagyon-nagyon nagy részét, nem ezek a gyerekek, meg a fiúk, a vele egykorú fiúk csinálják ezeket, és ők mondják kívülről. Gyerekek, ezt a lányok, akiknek szól, vagy nem is tudom, hogy most mi akar lenni.
2: Én szerintem sokszor ők eskü, hogy még nem is nagyon értelmezik, csak ez a menő. Ez az, amikor tudod menő cigizni, persze, meg menő mit tudom én.
1: Ettől még sajnos óriási a baj.
2: És az nem kérdés.
1: Milliós megtekintéseknél egy ilyen szutyok előadó, az összes többi nélkül sokkal nagyobb megtekintések. Szöveg, tartalom gyakorlatilag nulla, zéro. Ha igen, akkor az alázás. Full, kristálytisztán alázás. És akkor az egészen meg annyira nagyon csúnyán, durván szemben áll minden olyan más megjelenés, amikor viszont rohadt PC-nek kell lenni, mm-hmm, és nem mondhatsz ki mondjuk dicsérőt például valahol valamikor mondjuk egy nőről, mert akkor azt mondják, hogy most ott tartunk, hogy akkor te dicsérsz is, mondjuk udvarias vagy, vagy valami hasonló, ami még valamikor volt értelme.
0: Közben egyébként nézem azt, hogy a kommentekben csajok is írják azt, hogy ja, ez rohadt jó.
2: Fú, de jó. De rohadt jó.
0: De jó lett, és itt van a zene.
1: És itt vágjátok, hogy miről beszélek?
0: Igen. Crazy, milyen édik a mai lányok, ezt is írja.
2: He took the whole thing, ezt egy magyar nevű írja.
0: Igen.
2: Angolul is írja oda, hát őrület.
1: Oké, okay, tehát ezt mondom, ez a legnagyobb probléma.
2: Bomba.
1: Hogy itt tartunk, és a másik oldalon meg ott van a hallatlan PC-ség. Azért akár be is perelhetnek. Az alázásért, a mindennek az aljáért, meg milliós megtekintés jár, pénzhegyek, meghívások és elfogadás és elismerés, pusztán azért, mert nem is tudom miért.
2: Jó, hogy nem egy gyerek, idősek otthonába, vagy gyerek otthonban meghívják őket, ez meg
1: én
2: csak egy rettentő béna.
1: Azt már csak a legdurvább rémálmaimban látom, hogy x idő múlva, hogy ezekből a zenekből valami mondjuk egy esküvőnyitó tánc lesz. De higgyétek el, nincs túl messze. Nem viccelek. Nincs túl messze ahhoz képest, hogy most itt vagyunk, és honnan érkeztünk ide.
2: Igen.
1: Én nem mondom, hogy legyen megint Sanzon bizottság, de amúgy meg miért ne?
0: Jó, hogy akkor egy ilyen lehetne, hogy akkor...
1: Lehetne,
0: hogy,
1: nem hogy... politikai célból.
2: Mondjuk le, az most, azért ilyen,
1: akkor azért szűrés volt. Igen, legyen. Egyébként igen, legyen. Nem vagyok benne biztos, hogy ez minden országban így lehet.
0: Igen, hogy az a kérdés, hogy akkor, hogy ezzel... Igen.
1: Igen. Mit, őszintén, Ádi, ezzel szerinted, ha feloznánk elméletben...
0: Jó, akkor megcsak akkor a Sanzon bizottságot.
1: Tegyük meg. Jó. Mit veszít a tisztelt közönség?
0: És akkor bejön mondjuk ide elénk a Vini X Belánótól a Shake Dead című nóta.
1: Nem jelenhet meg, srácok.
0: És mi azt mondjuk, hogy nem.
1: Nem. Na, menjenek haza, nem jelenik meg.
2: Hát akkor ennyi, így van.
1: Ennyi. Ennyi.
0: No, oké, jó,
1: fel lehet hozni a...
3: Szabad világ.
1: Ha lehet hozni... Hagyjad már szabad világot. Fel lehet hozni jogdíj követeléseket, mindenét, meg mindent letilthatnak, mindent egy snit használ, egy 10 másodperces riff használatáért. Milliókba bukhatsz, vagy tönkre megy a karriered. Ettől meg nem.
0: Igen, azt nem mondom, Sanyika, hogy oké, szabad világ, de hogy akkor mit veszítesz attól, hogyha ez a dal, ez nem megy ki.
1: De ha kimegy, akkor viszont sokat árthat.
2: Veszíteni az, igen.
1: De attól milyen szabad világról beszélsz, ember? Attól, hogy szabad világ, nem jelenti az, hogy állatok vagyunk.
3: Köszönhető. Pont azért van, hogy ez is meg tud jelenni, és megjelenhet. A nagy szabadságnak köszönhető.
2: Igen, ez baj. Ezeket a dolgokat cenzúrázták. Abszolút.
1: Itt helye van egy Sanzon bizottságnak.
0: Igen,
1: nem politikai szempontból nyilván, mert akkor azért volt.
0: Igen.
1: Oké, nem azért, hanem tényleg egy valamilyen olyan, egy mércének gyerekek
3: most
1: nem kéne létezni.
3: Szabad, semmi nem számít.
0: Ilyen. Nem, itt az, hogy de akkor meg a másik oldalt, hogy akkor most megkérdezem mondjuk az alkotó, hogy mi a baj ezzel. Nekem ez a véleményem, én erről éneklek, ez az önfüggetlen kifejezési módom, aki nem akar, nem tetszik, az ne hallgassa. Ezt fogja válaszul mondani.
2: De mondjuk ezt nem biztos, hogy le tudod szűrni, hogy akár akkor kapcsoljunk oda-vissza, a 12-13 éves gyerek, lány, Ádi, ezt meghallgatja, ilyen-olyan.
0: Ne hallgass, mert akkor azt fogom mondani, hogy akkor figyeljetek, akkor azt nem szülők, miért nem figyelek?
1: Ádi, figyelj!
2: Mert arra nem
0: most
2: szűrő.
0: Várjátok már, mert nem állok semmit. Tehát én vagyok most Vino meg Belánó, vagy Vini és Belánó.
2: Igen.
0: Vino, mindegy. És gyakorlatilag azt mondjátok nekem, hogy a Sanzon bizottságnak az elnöke, hogy akkor nem fog átmenni
1: nem.
0: A nóta. És akkor megkérdezem, hogy miért, akkor azt mondjátok,
1: csúnya szöveg
0: miatt. Én meg azt mondom, hogy akkor gyakorlatilag egy önkifejezésről van szó. Miért ne használhatnék ki, mint művész gyakorlatilag csúnya szavakat is? Ezzel én mondjuk önkifejezem magam, és ezzel mondjuk megcsinálom ezt a nótát.
2: De itt nem feltétlen a csúnya szó az, aminél lovagolnék, hanem amit mondani valója van, meg
1: én is
2: nincs, hanem hogy trágár maga a mondani valója is. Az, hogy a füzetett nőket pontosan mit és hogyan csinál vele, és kinek hol csurog a száján micsoda, az szerintem iszonyú gáz és tartalom nélkül.
0: Én adom egyébként, ezért. Csak mondom azt, hogy nehéz ezt, hogyha
2: de
0: mondjuk egy
2: sanzon kihobni, hogy
0: nem, én tudok ezzel vélekezni, mint Vinnie Bellano. Tényleg, nem kell, ezt megírtam ezzel, most nem kell ezzel foglalkozni, ne hallgass, meg is kérdezik.
2: Nem, én az ennyi. Is, mert a, figyelj, a rapperek, mit mondanak a rapperek? Oké, hogy ő mondhat csúnya szó, mondjon is, de általában egy szöveggel valamiért, vagy valami mellett, tehát, hogy valami mondani valója van. De ennek a technikai részleteken kívül nincs mondani valója.
1: Nincs mondani valója. De Ádi, figyelj!
0: Van a Distraktornak egy Betonszag című dala. Fönn van a YouTube-on. Életedben nem hallgattál még róla.
2: Nem.
0: Annak a tartalma szerinted mi lehet?
2: Fogalmam.
1: Lehet,
2: nincs.
1: Hogy nem ennyire gáz, mint ez.
0: Nem?
2: Az, hát hogy, én nem
1: az, hogy Betonszar, meg ilyesmi, még mindig nem arról szól, hogy bánik mondjuk a nőinemmel valaki nem például. Nem. Azért, mert valaki ocsmányul mond valamit, vagy egy hülye direkt polgárpukasztó témában akar igen. megnyilatkozni, és még direkt összeszed az összes csúnya szót, vagy végig full káromkodja az egészet. De nem célozza meg kifejezetten mondjuk például, mint ahogy ez is, most még egyszer kimondom a nőket, ezzel igen. a történettel, akkor az nem lehet ezzel egy kalap alá venni.
0: Nem tudnád a Sanzon bizottságban elvenni azt, hogy ez a dalat ne menjen ki. Ezek nem jó érvek.
2: Erőszak. Akkor én azt mondom, hogy legyen mögötte az erőszak.
1: Az nem...
0: Az, hogy az én véleményem a nőkről ez.
2: De ez erőszakos.
1: És akkor mit mondunk arra, az nem lehet közös nevezőre hozni a kettőt valahol egy konszenzusban, nem lehet megállapodni abban a tekintetben, hogy mik azok azok a dolgok, amihez tartjuk magunkat. Mert ha azt mondja mondjuk egy sorozatgyilkos, hogy én ezzel érzem jól magam. Nem szélsőség.
0: Az, hogy egy dalt én megírok, és abban arról beszélek.
1: De ez nem dal.
0: Jó, megírok egy ilyen produkciót.
3: Azt mondd meg, Ádám, hogy az internetet meg akkor 14 éves korban miért akarja az EU szabályozni, hogy mit nézzenek, ha ilyen zenéket meg lehet hallgatni.
0: Hát pont ezért akarja, mert ne hallgassa meg, mert hogy ez nem az ő fülébe való. De attól én még ezt ikkel, félre ne érts, egy mocsó kulladék az egész, csak azért, hogy az elvi vitát azért nézzük meg, hogy nem fogod tudni ezt gyakorlatilag, ezekkel az évekkel sem megtámasztani, hogy ez a dal, ez nem essen ki. Mert én egy előadó vagyok, így fogalmazok, németül, angolul, nekem a nőkről ez a véleményem, illetve kezdve, aki akarja, hallgassa, aki nem. És nem tudsz belekötni.
1: Oké, megérett a világ a pusztulásra.
0: Mert nem fogsz tudni belekötni.
1: Jó, oké, hát akkor nagy baj van. Tehát ettől függetlenül mondom.
2: Amúgy az van.
1: Ettől függetlenül mondom, hogy...
0: Abszolút, csak
1: jó, akkor hogy menjen tovább.
0: Hogy szerintem, ugye, tehát ezt nem fogod tudni.
2: Okay. Amúgy ők hány éves emberek úgy kb. Nem szerintetek. Tudom,
0: 20 pár évesek megnézzük a dalok alatt. És ők egyébként ők fiúk?
2: Én pont azt mondom, hogy vizslassuk el meg egy kicsit, hogy
0: egy embert látom, aki énekelt.
2: Arról, amiről énekelnek, abba tapasztalatuk lehet-e, vagy bár akármi. Csak úgy kíváncsiságból.
1: Hát láttak, gondolom.
0: Na mindjárt megnézzük, hogy hány évesek.
4: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
5: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
6: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbb adatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint 1,5 kg kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hián több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
7: Időjárás.
6: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
7: Közlekedés.
6: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megafon.
8: Nagyot szól.
5: Megafon.

0: itt vagyunk, visszatértünk, és akkor hát Vini és Belánó, igen, 20-as években járó fiatalokról van szó. Ezt mondjuk, hogy hány évesek még egyébként ezt itt hagytuk.
1: Nagyszerű élettapasztalattal. Lennék a barátnőjük.
2: Jó, oké, tehát mindegy.
0: Hát, egyébként már 14 évesen csinálják a mai fiatalok. 13. Azt tudod, tehát, hogy...
1: De fizetett lányokat
0: ja,
1: szerinted?
0: Ja, nem, csak hogy amúgy, tehát, hogy ugye megint az van, hogy itt már azért itt 13 éves korban
1: ne
0: már
1: azért... Ne haragudj, 13 éves lesz a lányom.
0: Oké, okay, de hogy ez egy csomó helyen ez így már megy, tehát, hogy érted.
1: Mm-hmm, jó, hát...
2: Jó, ti sem akkor. Ezeket a zenéket hallgatjátok otthon, de ez nem általánosítható, feltétlenül nem kell lehúzni, de nem is meglepetés. De nem is meglepetés, teljesen így van, abszolút, azt én is így gondolom, még én is aláírom.
0: Nehéz a kérdés egyébként szerintem, nagyon.
1: Nagyon, tényleg az.
2: Jó, rendben, oké, nem lehet ellene tenni semmit. Akkor az, abban nyugodjunk meg, hogy nem lehet ellene tenni semmit, és akkor abban is nyugodjunk meg, ezek szerint, hogy ez, ha így megy tovább, akkor ez olyan mértékben roncsolja a mit mondjak, nem is tudom,
1: értékrendet.
2: Igen, olyan mértelemben roncsolja, hogy azt még föl sem mérhető, vagy hozzájárul annak roncsolásához, mert sok minden más is építi le egyébként a tudatunkat.
1: Vagy azt tudod csinálni, hogy szülőként megteszel mindent, vagy megpróbálsz leülni a gyerekkel, hogy te látod szívem, van ilyen is, de figyelj, ez egy botrány, amit, és
2: hát arról megvan a különben járat a véleményem, hogy szülőként egyébként hogyan foglalkoznak a gyerekekkel a szülők.
0: Egy dolgot tudsz csinálni, nem foglalkozol velem. Tehát, hogyha nem fut eléd ez valamilyen keresési kapcsolat, akkor nem is tudsz róla.
1: De annyiban meg lehet elé menni, mert abban az igaz, hogy a gyerekek egymás közt tolják, igen, és mondjuk nekem Panni azért többnyire ilyeneket így ilyet nem, de egy K. Kevin, vagy nem tudom én, és anya, tudom, hogy csúnyán beszél, de tehát, hogy kialakítható benne, de nem tudhatjuk, hogy hány éves korára, vagy 2-3 év múlva, ha ezek ugye most így
2: befutnak,
1: mondjuk úgy.
0: Most 2,2 milliós vizé után. Igen. Még
2: 20 millió lesz.
1: Hogy akkor hogyan győzöm meg, hogy egy park koncertre te ne menjél, mert a többi elment, és mit tudom én.
2: Nem tudom, de...
1: Nagyon
2: de,
1: durva.
2: De, igen, oké, azzal együtt, hogy ezzel nem lehet mit tenni, a jelenség, minden más egyébként ehhez társuló magunkat, minket, és igazából mindenkit, hogy mondjam, szellemileg bántó dolgokkal együtt, így tudomásul venni, hogy itt tartunk, és ez zajlik nem csak felnőtt szinten, hanem a gyerek korba lenyúlva, lemenve.
0: Nagyon nehéz korlátok. Nagyon nehéz a korlátok közé szorítani bármilyen mesterkélt módon az alkotói szabadságot, mint olyan. Itt gyakorlatilag ennyi. Tehát, hogy ki dönti el azt, hogy az igen, az nem. Ugye ez, oké, a kommunizmus idején, akkor Erdős Péter eldöntötte ezt.
2: Adjunk jogsit mindenkinek, anélkül tud vezetni. Akkor legyen az is.
0: Na, arra úgy, a műfajában ez egy remek produkció. Hogyha most lehozod a szövegét.
1: Mondjuk Amerikában.
0: Ez egy alap hip-hop nóta, Norbi. Tehát, hogy ez nem rossz.
2: Igen.
0: Tehát ennek van producere, ezt keverték, masterelték, stb.
2: Szerintem tök jól vezetnek azok az emberek is, akik egyébként nem szereztek jó
0: shit. Ez már projekció, nem, abszolút nem. Tehát azért mondom, hogy műfajában a Vini meg a Belánó, a hazai rapben egyébként ez egy edzett név.
2: Igen?
0: Igen. Tehát, hogyha ő nem csinálná jó, akkor nyilván nem hallgatnák őt alapvetően. Tehát mondom, itt az, hogy hol tudsz belenyúlni úgy, hogy akkor azt mondod egy alkotásra, hogy akkor az nem, mert az azért mert. Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem. Értitek?
1: Tehát, igen, hogy én értem, hogy mit mondasz, és van igazad, csak mégis, én azt gondolom, hogy az, ami erőszakot sugall, meg ilyesmit, az arra miért nem lehet azt mondani?
2: Ádi?
0: Mert lehet, hogy valakinek meg nem.
2: De Ádika, figyelj.
0: Mert akkor tele lenne a YouTube alatt, hogy ez mind erőszakos, nem pedig azt, hogy
2: Ádi. Ennek a nem szöveges, hanem ennek a tevőleges megvalósulása, ami ebben a szövegben zajlik, azt már úgy bünteti a törvény. Nagy
0: részt. Mint mit?
2: Hát mondjuk a fiatalkorúak elleni szituációkat, vagy bármit, amit ez sugároz, az az egész dolog.
0: De mi?
2: Mi? Nem mondhatom ki.
0: Szó nincs benne 18 éven vagy 10 éven aluljakról. Tehát bele gondolod azt.
1: Vásárlós hölgyekről
2: van szó. Mondom, hogy ez de a mi esetünkben, de nem, ez a gyerekek hallgatják már.
0: Oké, rendben.
2: Vagyis hozzájutnak olyan dolgokhoz, olyan információkhoz, még ha valaki csinálják is, de aki nem akarja. Tehát ez olyan, mint a dohányzás. Miért kell nekem szívnom együtt egy levegőt valahol, valamikor belefújja a sütőt, mert ő dohányos, neki lehet. Én meg nem akarom. Uh-huh. Miért kell nekem ezt hallgatnom, ha nem akarom? Miért hallom? Miért nincs egy közepes konszenzus valóban valami, ahol tiltva
0: van? De mi az, hogy miért kell nekem hallgatni, nem akarom? Ne hallgass! Miért kell nekem
2: de
0: hallgatni,
2: nem tud kikerülni, nem tud kikerülni, mert szembe jön velem Ádám. Miért engedik azt, hogy ez szembe jöjjön mindenkivel?
0: Azt nem tudom, most...
2: Miért nincs rajta, mint a régen a CD-kre rátették, hogy ilyen tartalom, meg olyan tartalom, explicit. Miért nincsen valahol úgy? Miért van...
1: Egy Dávid csillagot szeretnél.
2: Miért kell a megosztó oldalon a csúnya szavakat miért kell kipipálni, meg kukacsal kihelyettesíteni, mert egyébként lett a közoldal? Az miért ilyen színészkedés? Ez itt miért mehet le?
0: Hát ez a YouTube.
2: Ja.
0: De itt már megint veszterül vagyunk, tehát itt nem arról van szó, hogy itt miért lehet kiírni azt, hogy nem tudom, hogy kiírod azt, hogy rossz, akkor kell kukacozni. Az megint ment teljesen más oldalon vagy. Az egy tartalom, az egy platform, egy szolgáltató, ez meg egy dal, amit Norbi, valaki írt.
1: Ez egy alkotói szabadság marad.
0: Tehát, hogy ne keverjük már össze
2: ne
0: keverd össze azt, hogy én mondta egy videó szolgáltató, én mondjuk nem tudom én milyen módozat mentén döntöm azt, hogy mondjuk ez ne menjen, vagy az a YouTube-nak a dolga, okay. Az a ne foglalkozzál.
2: Alkotói szabadságra hivatkozva írok neked egy olyan verset, amit egyébként majd ki kell pontozni, de fölteszem a Facebookra, és ki fogják pontozni, és le fogják tiltani. Mi a helyzet az alkotói szabadsággal?
0: Nem értem.
2: Mondom, írok egy ronda szövegű verset, kiteszem neked oda a közoldalra, a közösségi oldalra. Le fogják tiltani, mert az a szöveg ott nem jelenhet majd meg.
0: Megint a kérdés nem jó.
2: Tehát, miért hogy nem jó? Alkotói szabadságomat kiélve írtam egy csúnya verset.
0: Akkor nem rakod fel a Facebookra is kész.
2: De fölteszem.
0: De miért?
2: De miért ne tenném?
0: Jó, de akkor meg, de megint rossz.
2: Onnan miért tiltják le, miért hagyják meg?
0: De mondom, nem jó felé megyünk. Azért nem, mert itt nem az a kérdés, hogy egy alkotást, ha fölraksz a Facebook vagy a YouTube-ra, azt hogyan kezeli? Ugye most itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ami itt van ebben a szövegben és a dalban, az szerinted a lányokat sérti, éppen ezért, ha lenne mondjuk egy sanzonbizottság, nem menne ki. Tehát itt van belenyúlva az alkotói szabadságba. Ez két külön dolog, az, hogy mondjuk egy Facebook hogy kezeli a trágárságot, vagy a YouTube. Kit érdekel, érted?
2: Én csak a kettős mércére gondoltam itt hirtelen. Tehát ez szabad, az meg nem szabad. Akkor miért nem? Miért? Milyen mérce az, amelyik ott azt eldönti, ott meg mehet tovább? Én nem arra gondoltam, én nem a sanzonbizottságot kell idehozni most.
0: Nem, most megint keveredünk, mert itt most arról kezdesz el beszélni, mondjuk milyen logaritmus vagy milyen működési elvek alapján működik a Facebook vagy a YouTube. Nem. Miért írtják le Torockait, a YouTube-on meg nem? Na, például.
2: Nem feltétlenül, csak
0: akkor
2: az...
0: Miért itt van egyik oldalt? Miért megy a csúnya szöveg itt meg megengedik? Hát most...
2: Erről gondol, ilyen egyszerű.
0: Rendben van. De itt nem erről beszélek.
2: Erről beszélek.
0: De akkor ott lesz a TikTok, ott lesz az Insta, megfog benne.
2: Hova tovább?
0: De itt az van egyébként, hogy akkor mégiscsak szűrsz, és akkor mi az alkotói szabadsággal?
3: Én ott sem engedném, TikTokon sem.
0: Mert akkor meg ugyanaz van, hogy és akkor a végén, hogy azért érted, a pénz beszél, a kutya meg ugat. Tehát, hogy 2,5 milliós megtekintés.
1: Én szerintem Ádám fog kapni egy Vinnie és Belánó koncertjegyet.
0: Nem viccelek, tényleg egy béna poén, de igen.
1: És jól csinálod, meg
0: azt
1: kell.
0: Azt gondolom, hogy nem jó, ez csak ugye belegondolva abba, hogy akkor ez azért nagyon messzire vezet, úgyhogy egyébként egy förtelemről van szó szerintem alapvetően, és nyilvánvalóan bántó, meg az ember, meg apuka, a nyányos apuka az egyébként tényleg kiakadhat ezzel kapcsolatban.
2: Oké, akkor ne állítsunk föl mértéket, ne állítsunk föl korlátokat, erkölcsi, valamilyen minimumot az alkotói szabadsága szemben sem. Hiszen abból...
0: Ezért a kérdés.
1: Norbi, szerintem te tényeket mondasz most, mert
2: hiszen abból még valószínűleg hagyjuk meg a 0,-34% esélyt, még valami jó is születhet az ilyen moslékból.
0: Oké, itt megint
2: miért
0: az van...
2: Miért védjük ezt a szart?
0: Oké, itt megint az van, hogy akkor ki fogja meghatározni ezeket az értékeket, és miért? Ki az, aki eldönti, hogy akkor mi az a minimum, ami mondjuk meglegyen? Itt vannak a kérdések, tehát ezekkel nyugodtan lehet bedobálkozni, érted?
2: Oké, ki hozza törvényeket?
0: Oké, azért mondom.
2: Ki hozza a törvényeket?
0: Ez globálisan akkor érted. Tehát, hogy
2: országonként változnak.
0: Országonként változnak. Akkor milyen értékekről van szó?
2: Mondjuk.
0: Akkor országonként változó alapértékekről, mert akkor nem is alapérték?
2: Nem, én most a törvényekről beszéltem.
0: Mármint?
2: Hát minden országnak megvannak mondjuk a saját törvényei, emi közök vannak akkor, rengeteg egykorma.
0: Akkor törvénybe hozzuk azt, hogy olyan dalt nem lehet írni,
2: ami mondjuk nőt, vagy férfit, vagy egyáltalán bármelyik embertársunkat olyan szinten sérti, amitől annak a saját önbecsülése, vagy nem tudom, milyen sérült.
1: Igen, ezt
2: milyen
1: megadom, de ezt nem tudod szabályozni.
2: Milyen helyzet az emberi alapjogokkal? Ez hozzátartozna az, hogy ne sértselek.
0: Csak hogy az az igazság, hogy ránézel a YouTube-ra, sehol egy kommentben nincs az, hogy ez sértő. Én végigpörgettem, érted? Tehát, hogy, és ezért lesz, szerintem ezért nehéz ezzel foglalkozni.
2: Akkor kár volt beszélni róla egyébként ilyen értelemben.
0: Nem, nagyon jó egyébként, nagyon csak azért a másik oldalt is felfogom, mondja, hogy úgy, hogy tudom, hogy tényleg egy undorít a történet, meg egyébként én alapvetően veled értek egyet, Isten ments, hogy lányom ilyet meghallgasson, de hogy hol lépsz be, és hol tiltasz le, és milyen, tehát hogyan és miért minősítesz, szerintem azért ez nagyon nehéz dolog, gyerekek.
1: Biztos, hogy nehéz.
0: Tehát, hogy a belga is elkezdte annó azzal a nótájával, amelyik értitek, és az mi volt?
1: De ott az nem gyalázott valaki.
0: 15 évesen, érted,
1: szerintem az nem az.
0: Énekeltük ezt a trágár nótát.
1: De az nem ilyen.
0: Ja, mert az neked belefér.
1: Nem.
2: De miért? Aláztak abban?
1: Nem, az nem alázott.
2: Volt abban alázás?
1: Igen, ezt mondom én is.
2: Az leges legelejétől kezdve megmondtam, hogy engem mi bosszant. Megmondtam, hogy nem a trágárság.
0: Oké?
2: Megmondtam.
1: Mondjuk hogy, engem az is.
2: Oké. Megmondtam, hogy ez a szándékos lealázása a nőknek.
0: Tehát eszközként való megtestesítése.
2: És abból is a legcsúnyább, legdurvább módon való megtestesítése.
0: Oké.
2: Ez menthető az egyébként természetesen mindig felhozható előadói szabadsággal. Minden áron kell menteni.
0: Fönt van a YouTube-ban 2,5 millió megtekintés?
2: Pont ez az. Oké, okay. Szóval de ezt igen. Kérdezem, hogy ez
0: látod?
2: Ez mehet örökké ez a dolog?
0: És még csak egyet láttam.
2: Az, hogy én kapaszkodom csak a kifejezésekhez, hogy sanzonbizottság, meg törvény, meg ilyesmi, azok kifejezések, amiket próbálok keresni, hogy mi az, amivel a történetet olyan mederbe lehet terelni, amitől mondjuk tömegeknek tetszik, de tömegek ne érezzék magukat kényelmetlenül.
0: Ez ő rá, ne hallgass.
1: Tehát ez marad, valószínűleg.
0: Ezt fogják neked mondjuk erre az évrendszerre, hogyha mondjuk beszélnél a vinile meg a belátóval, ezt fogják mondani neked. Hogy ne hallgass. És mit fogsz tudni rámondani?
2: Biztos azt, hogy akkor nem. Persze, hát így van. Nem, persze, hagyd menjen.
0: Értem egyébként a
2: hagyd menjen.
0: Csak nagyon nehéz, hogy ezt érted bármit is ebben ez így letiltani, vagy nem tiltani.
3: De akkor a fenntartható
0: de kezdjük el, Norbi.
3: Miért vannak letiltva akkor?
0: Micsoda?
3: A fenntartható

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám. Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest.
3: A püspök faladom már egészen aranybarnára sült.
4: Jó húsban vagy, cibém.
3: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
4: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
5: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
1: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
6: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Új szomszédaink lesznek.
9: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos tippunk?
8: Ez meg mi? Jaj,
10: ez lovas vadászat.
8: Ne, már megint.

0: fontos tudni, hogy a kukukkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
1: Intézhetem.
2: Intézkedj!
0: Hát ez parádés lesz.
3: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
4: Reklámot hallottak.
2: 8 óra van.
4: Itt a Megafon.
5: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
5: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a Kulturális Bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyi Város gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házasövezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem maradt polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna-Vesztfáliai Dinszláken településen. A balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel az iskola kezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva neki csapódott három parkoló autónak.
2: Időjárás.
5: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
6: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
5: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megapon.
3: Nagyot szól.
7: Nagymarosi témával folytatjuk, jó rádiózást kívánunk mindenkinek. Norbika, jó reggelt!
8: Sziasztok!
7: Nóri, jó reggelt!
9: Jó reggelt!
7: És Karvas Anyis, jó reggelt! Hello!
1: Jó reggelt, sziasztok, hello.
7: Így jött, hogy összejött ez a két téma, nem direkt lett így egyébként a szerkesztés kapcsán, mert ezt már előbb beterveztük, de
8: nem hát... Nem direkt, de véletlenek nincsenek.
7: Akár lehet is. Igen, kicsit beszélgetünk, hogy mondtuk reggel attól arról, hogy mondjuk ti, mint szülők, hogyan is miképpen kezeltétek, kezelitek azt, hogy a gyereknek milyen legyen, vagy milyen volt a telefon használata. És itt akár egyébként Finn és Bernold is köthető.
9: Abszolút.
7: Tudunk erről beszélgetni kicsit, mert hogy egy pár nappal ezelőtt egy rendőrségi hírről mi is beszámoltunk, mert hogy kezdeményezte a rendőrség, az ügyészség indítványozta, a bíróság pedig elrendelte annak a 32 éves férfinak a letartóztatását, akit a váci nyomozók kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítanak meg. Mm-hmm. Egy 8 éves kislány édesanyja vette észre a szexuális tartalmú képeket a gyermeke telefonján, amelyeket lánya egy közösségi média felületen, egy cseten tovább küldött egy felhasználónak. És a feljelentés követően a rendőrök nagy erőkkel megkezdték, hogy az ügynek a felgöngyölítését, és ugye a felhasználóról gyűjtött infók alapján azonosították a 32 éves R. Balást, akit Nagymaroson a lakhelyén fogtak el a napokban. A férfi az oldalon egy kamu profilt hozott létre, és egy mobil alkalmazáson keresztül felvette a kapcsolatot több gyerekkorú lányjal, akikkel ugye üzeneteket váltottak, majd ruha nélküli fotókat, illetve videót kért tőlük. A házkutatás során a mobiltelefonjain egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetés, több tudat videófelvétel, fotót találtak, amelyeken kiskorú, a 12. életévüket be nem töltött lányok láthatóak, személy nem sértő és egyéb tartalommal.
9: Ez egy
7: pár nappal ezelőtti friss.
8: Ez egy borzasztó hányingerkeltő.
7: Igen, tehát hogy itt merül majd fel a kérdés, és akkor beszélgessük majd tényleg, hogy milyen módszerekkel tudtátok, vagy még tudjátok akár minden mai napig a gyereknek a telefon használatát szűrni, megakadályozni, úgy, hogy ezek a kontentek ne kerüljenek a szem elé, ne legyen chat rajta, ne legyen semmi rajta, tehát hogy itt is ugye, ha anyuka nem veszi észre, lehet, hogy már nem tudom, x ideje ment már a történet, most valamiért meg ránézett, és akkor föltetnek, hogy akkor hélőltön miért.
1: Figyelj! Szülőköz lesz egy kérdés.
8: Nem, tehát én azt gondolom most, aztán majd taglaljuk az idősebb lányainkat, nekem van most 13, még nem 13 éves is, és ő náluk volt már tavaly az iskolában ilyen, tanulják, figyelemfelhívás, mi egymást, de egy. Mi rohadt szigorúan igen boomerek vagyunk ebben is, egyébként, mert néha már úgy megkérdőjeleztem, hogy jól csináljuk-e, de szerintem igen. Nagyon kontroll alatt van az ő telefon használata.
7: Na, átbeszéljük, hogy akkor nektek mi az a kontroll, ami azért egy szűk időt vesz figyelem, úgyhogy pár dal, és akkor ezzel folytatjuk.

0: Itt is vagyunk, és kemény a téma egyébként. Ma ilyen hosszan ez lehet. Ez ilyen napunk
1: van. Beleállós.
0: Ilyen beleállós nap. Ugye Vino, vagy Vini, és Belánó.
2: Vino. Belánó és után. Így lett Vino.
0: Igen, itt egy nagymarosi történet, aki most tekerem gyorsan, ugye egy gyermekpornográfia gyanú, mert hogy a rendőrség kezdeményez, az ügyesség pedig indítványozta, és a bíróság el is rendelt annak a 32 éves hát nagymarosi férfinak a letartóztatását, akit ugye Váci nyomozó kislányokról készült videók és fotók küldözgetésével gyanúsítottak. Több ezer, ugye egy évre visszamenőleg több ezer szexuális tartalmú beszélgetést, videófelvételt, fotót találtak a nagymarosi otthonában, amelyeken kiskorú 12 év alatti lányokról lehet látni fotókat. És ugye a témánk az az, hogy hogyan tudja ezt szülőgyetelen bárhogy bármilyen úton kivédeni azt, hogy az ő gyereke egy ilyenbe belefusson. Itt ugye hát fel lehet kapásból tenni a kérdés, hogy egy 8 éves kislánynak minek van okos telefonja.
3: Nekem ez jutott rögtön eszembe. Nekünk 10 éves volt a Ramcsi, amikor igazából először lett neki mobilja, és azt hiszem utána 11 évesen, vagy hogy kerültett Balassa gyarmatra, tehát főleg azért volt, hogy tényleg el tudjuk őt érni, meg ő tudjon hívni minket a leges, legolcsóbb, és nem azért, mert sajnáltuk tőle, a legocskább, legegyszerűbb telefont vettük meg neki, nyilván ami biztonságos volt, hogyha ne adj Isten, el is hagyja, el is lopják tőle, akkor se legyen ebből olyan probléma. Tehát 8 évesen igen, nem, semmiképp sem adnánk a gyereknek mobilt. És itt a téma kapcsán én gondolkodtam, és mondtam is nektek, hogy majd a szülőknek tennék fel egy kérdést, és Nóra, hozzád is fordulok, meg Norbi, hozzád is, hogy ti azért néztétek a gyerekeiteknek a telefonszokásait?
2: Persze.
4: Én nem már most sokányit azért erről a történetről nyugodtabban tudok nyilatkozni, nekem a legkisebb is 26, tehát alapvetően...
0: De mióta volt nekem okos telefonja?
4: Nem, tényleg telefon? Hú, amikor negyedikes volt, azt hiszem, és amikor a hazajárásos dolgok úgy, amikor hazajárós
2: amikor
4: lett.
2: Egyedül kezdett el, nem?
4: Igen, akkor ötödikes volt, negyedikes, ötödikes
3: hát
4: volt.
3: Nálatok is ez a 10 éves kor környéke.
4: Hát nem tudom, hirtelen akkor mennyi a gyerek, ez már
2: más is, mert
4: nagyságrendileg akkor megörökölt valami telefon tőlünk, azt hiszem, tehát valami hasonló dolog volt. Akkor még azok a felületek talán nem is léteztek, amikor az a mobil használat akkor kezdődött. Volt, azt gondolom, az még, tehát semmi olyasmi nem volt.
2: Nem volt.
4: Semmi olyasmi nem volt, amire...
3: Nem voltatok akkor, éppen Ádámmal beszélgettük, hogy nyári szünet, otthon volt a Ramcsi egyedül, és akkor ugye laptopozott a kisasszony, vagy számítógépezett, nem is laptopozott, csak számítógépezett, és akkor este ő már rég elaludt, és a Tündi megnézte, hogy hát mivel is töltötte a drága napközben az idejét, milyen oldalakat nézegetett, és hát volt olyan, ami aztán nem nagyon tetszett, és akkor másnap elvitte magával a kábelt igazából a munkahelyre, úgyhogy nem tudta használni.
4: Na mindegy, ezzel mondjuk nem is nagyon visszük előre a témánkat, tehát itt most az a legfontosabb, hogy azon,
0: a mobil, igen.
4: Hogy hogyan tudunk most olyan eszközt, parkot hirtelen fölidézni, amivel kontrollban lehet tartani, mondjuk akár tényleg egy 12-13
2: éves. Most rengeteg, tehát hála égnek egyébként a szülőnek, szerintem, hogyha figyel, egyrészt az, én azt gondolom, ugye mindenkinek a feloldós telefonja van, vagy arccal, vagy számmal valami, nálunk az alap volt mindig, és most a panninál is, mindig tudni akarom a kódot. Nincs olyan, hogy dugizunk, mert azt én megbeszéltük az elején, jogot formálunk ezáltal arra, hogy én, ha egyszer csak azt mondom, hogy kérem, Szivike, a telefonodat ide, mert bele szeretnék nézni, akkor belenézhetek.
4: Lehet, hogy soha nem fogod kérni, de ő
2: igen.
4: Tudja azt,
2: tehát, hogy én szerintem most nem tudom, még egy kezemen se kell, hogy megszámoljam, hogy hányszor akartam én ezt, csak hogy legyen neki ez tiszta, illetve az, hogy ő letölthessen bármi jellegű applikációt, de tényleg azt úgy értsétek, hogy egy rajzolós kis játékprogramot az apukájának hozzá kell járulni. Tehát anélkül nem is tud, már össze lehet hangolni így a készülékeket, hogy nem tölthet le. Nem felnőtt tartalmat nem nyithat meg a semmilyen szolgáltatónál, se ilyen, se olyannál, telefonon se, meg nyilván az asztali gépen vagy laptopon sem, tehát hogy ezekben nagyon-nagyon ott lehet lenni, illetve folyamatosan folyamatosan edukálni, mondani nekik, a suliban is szerintem ezt jól csinálják, mert most már nagyon sokat készítenek föl erre, mert nekünk volt tavaly náluk, 12 éves korosztályban volt ilyen. Nem ilyen durva, de volt ilyen jellegű, az ő korosztályukból egy vál fölötti csupaszvállas kép a kislányról került ki, és akkor természetesen rendőrségi ügy lett belőle.
1: Az igen.
2: Igen, és full naívan, tehát nyilván ott a kislány elmondta, hogy ja, hát ő csak neki küldte át, ő meg átküldte neki, meg neki, na, és így lett egy ilyen, és a Panni például már azt, tehát mi azt is nagyon toljuk neki, hogy fotót se, tehát teljesen mindegy, hogy ti a barátnőddel egy szelfit csináltok, de véletlenül se legyen, tehát a telefonod a tárhelyén sem legyen olyan kép, ami valaha valamire is felhasználható, vagy én gyanús. Úgyhogy szerintem így nagyon ott lehet lenni, és bízni a legjobbakban ezután, mert a többi meg nyilván szabadon választott, mert egymás közt a gyerekek egyértelmű, hogy...
1: Hát nyilván fognak cserélgetni, nem tudom meg az egész történetet.
2: Igen, meg lehet, hogy tehát az
1: menő...
2: Tehát
1: nehéz akkor még pluszban kivédeni, hogy oké, hogy te betartod otthon, de hogyha bemész a gyerkőcse, vagy bemegy a gyerkőcse a suliba közegbe, a közösségbe, akkor ott elindul egy... Mert hogy a másik szülő nem annyira, hogy mondjam.
2: Van, nyilván van bőven, meg mindig volt, meg lesz is olyan szülő, aki kevésbé foglalkozik ilyen formán a gyereknek ezzel a dologgal.
1: Mert akkor azt lehetne csinálni, tudod, hogy akkor csinálsz egy ilyen szülői munkaközösséget, kvázi mondjuk osztályon belül, akkor na, akkor üljünk le, jó, mondjuk, mondtam én, mi vagyunk a munkaközösségnek a vezetői, te Normi, meg te, meg én, és akkor átbeszéljük azt a szülőkkel, hogy akkor
2: én na, az is vagyok, amúgy.
1: Na, hogy minden gyereknek akkor mobiltelefon használata az akkor egységes legyen, és akkor mindenki azt tilt, és úgy tilt, ahogy tilt és hasonló.
4: Igen, az nagyszerű lenne egyébként.
2: Azt kétlem, mondjuk... hogy ebben minden szülőpartner lenne.
1: Nem lenne?
4: Nem biztos.
2: Szerintem a nagyon nagy része lenne partner, de nem mindenki.
1: Mert akkor meg veszed fejszedjére lehet, érted? Hogyha te mindent megteszel otthon,
2: nem,
1: látod,
2: tudod
1: hogy...
2: miért nem? Mert van az a két-három olyan nagyon renitens gyerek, akinek tudjuk, hogy egy kicsit, nem kicsit, sokkal jobban elengedik a szülők, vagy valami. Én biztos, hogy ők nem akarnák ezt megfogni, vagy ez menőnek gondolják esetleg, de a gyerekek, mivel a legtöbb szülő viszont ezt tolja, meg súlykolja, hogy ez a normális, meg erre nem, inkább már kicsit kivetik magukból a negatív példát. Én látom ezt. És ez szerintem zseniális, mert hogy abszolút azt gondolná az ember, hogy nincs ilyen, mert manapság már minden ennyire rohadt szabad, és mindenkinek minden a kezében, és minden tartalmat megnézhet. Nem. Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy még nem veszett fejszenyele ez az egész história, és talán még ilyen viniket is meg lehet majd győzni a gyerekeket, hogy ne feltétlen ilyet hallgasson, ha otthon vagy, és ha ellenőrzött, ha nem.
1: Egyébként elmondom, hallgatottak, hogy Norbi mindig a hatása alatt van az előző beszélgetés.
2: Igen.
1: Látom a fején, hogy
2: nem boldog.
1: Nem, hogy fel a szódba. Még mindig én azt látom egyébként.
4: Nem, az nem történt, tehát ez már múlt idő, akkor voltam már teljesen kész, amikor ezzel otthon szembesültem, és akkor hallgattam. Tehát igaziból ezek úgy lehoznak az életről abban az értelemben, hogy hát mi folyamatosan azzal szembesülni, hogy azért mekkora mocsárban vagyunk azért. Az nem annyira jó dolog.
1: Nyakig.
2: Te Don Quixote.
4: Az nem annyira jó dolog. Az nem annyira jó dolog. Nyakig. És akkor ebből hogy jössz ki, meg milyen jövő, meg mit tudom én, ha itt tartunk.
2: Norbi, nem kell annyit filozofálni.
1: Neked már nem kell foglalkoznod, papa. Sőt,
4: már szinte nem.
1: Sőt, már nekem sem.
3: De neki is lesz unokája, hogy ne kéne?
1: Az majd,
2: majd
1: a,
2: az más, az, mert az, nem, az már figyelj, az ilyen formán nem az nem. Ő felelőssége.
1: Azért mondom, az a fiának a dolgot. Azért mondom, hogy egy dolgot.
3: Papaként, én is, mint papa, nagypapa, aggódom nyilván, hogy ugye az én unokám miben fog fel.
1: Oké, ez más dolog, de van neki egy apa meg egy anyja.
4: Ha jól csináltad, ha bízunk abban, hogy jól csináltuk, vagy végig gondoljuk, hogy amit mi átadtunk a gyerekeknek, és az valami, és azt meg tudjuk ítélni, akkor arra hagyatkozni kell.
1: Igen.
4: akkor van nagy baj, hogyha ott, ha nem tudtunk mit átadni, akkor tényleg, de akkor azt már...
1: csak magadra vesi. Az meg a másik egyébként tényleg, hogyha mondjuk egy ilyen sztorival, mint amit a Nóra is visz, hogy akkor neki hogy vannak a akkuntok, az apja, engedély, stb. És akkor azt majd egyszerűen el lehet majd engedni majd érte, mert akkor már megvan az a fajta plusz bizalom még a gyerek felé, mert akkor azért ugye ez egyfajta bizalmatlanságot mutat, hogy akkor nehogy letöltsön valamit, akkor már azért itt akkor oké, már a gyerek rendben van rakva, kész ennyi, és akkor...
2: Igen, én azt gondolom, hogy ebben lehet bízni, mert másban már úgy sem tudsz, nem?
4: Igen, mert közben azért megérkezik a gyereknek az a fajta felépül benne, az a fajta saját értékrend, az a fajta...
1: Értékrended, amit ugye mi adunk.
4: Hát, amiben próbálsz megsegíteni, igen, és az megerősödik benne az a dolog, lehetőleg még egy jobb verziójában születik meg, mint amilyet mi Bala is képviseltünk, ez a vágyott dolog, és akkor tényleg az a legjobb, amit akarhatsz.
1: Jó, még egy kicsit pörgetjük ezt a témát majd. Ha valakinek van a hallgatók közül hozzászólás, akkor 0-30-566-22-62.
5: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
6: Itt a Megafon. A mikrofonnál Andor Tamás.
5: Hírek.
6: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a kulturális bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem maradt polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna-Vesztfáliai Dinszláken településen. A balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel az iskola kezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva neki csapódott három parkoló autónak.
5: Időjárás.
6: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
7: Közlekedés.
6: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
9: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
7: Megapon.
8: Nagyot szól.
10: Hey Robbie, are you ready for this?
11: I'm always ready, Tom. You know that.
10: I think you were born ready.

0: kemény két témánk volt ma, ezt kezdtük itt beszélni az előzőekben, és hát igen, itt megint az van,
1: fontos témák, Ádám.
0: Fontos, csak itt ugye megint az van, hogy nyilván kevésre az időnk, de hogy azért kiderül az mégiscsak, hogy bármelyik témánál azért eljutsz egy bizonyos morális magig, amit ugye el kell kezdened boncolni, és akkor gyakorlatilag ott akadunk meg, és ott van a nagy kérdéseknek a tárháza, hogy akkor most ott mégis mit tudsz lépni, és egyébként itt is ugye most a szülőséggel mentünk tovább, hogy mindig ide lyukadunk, Norbi.
2: Ide.
0: Hogy mindig a szülőséghez.
2: Mindig. Nekem tényleg ez van.
0: Megbízol a gyerekben, és akkor már az akkumulátor nem lesz hozzárakva, és nem fog letölteni semmi olyat, amit ugye mondjuk az apja nem engedne el. Tehát, hogy
2: ez. Mindig ez a fontos. A mindenkori szülőség, az éppen aktuális generációk közötti szülő-gyerek kapcsolat a mindennek az alapja, és mindennek a mindene. Hogyha ott abban törés van, ne adja Isten, bármilyen oknál fogva végzetes, végletes, vagy nem sikerül jól, az lefelé
0: van.
2: Nyesve van, ott már csak a vak szerencse, a jóisten szándéka, vagy nem tudom mi az, ami...
3: Vagy elképesztő tudatosság.
2: Vagy valami, igen, ami százalékosan már nem az 50-50, hogy vagy igen, vagy nem, hanem attól rosszabb arány. Tehát minden azon múlik. És nekem is fixen vallom nagyon régóta, hogy minden az aktuális szülőkön múlik.
1: Igen, igen, és el kell jutni oda, hogy tényleg tudjál bízni a gyerekben, és őnek is egy fontos dolog, hogy megbízol benne.
0: Áll is átver, tehát tűni lesz, érted? Hát úgy jó, is át fog verni,
3: nem mindegy, hogy mekkora kaliberű az átverés.
0: De azt akartam mondani, tehát, hogy úgy is át fog verni, tehát, hogy van egy időszak, amikor, figyelj most, én okosabb vagyok már faternál, muternál.
3: Hát az elég korán eljön amúgy. Mikor ők azt gondolják, hogy okosabbak.
0: Azért mondom, tehát ugye úgyis át fog verni elő vagy utóbb. De igen, tehát ezek azért...
2: Attól jobb egyébként nincs is. Az a néhány felismerés, amin én már azért túl vagyok egy párszor, amikor azt felismertem, hogy az tényleg okosabbak.
3: Amikor már tényleg okosabbak.
2: Amikor tudom.
0: De az már a jó érzés.
2: És hogyne, de nem csak abban a szituációban, ami tárgyi tudás, vagy valami ilyesmi, vagy nyelv, hanem olyan összetettebb dologban hamarabb látja át, hamarabb tudja, és akkor azt kell mondanom, hogy voltak helyzetek, ahol akár a fiamtól, akár a lányomtól tanultam, és na akkor voltam én csöndbe állni egy párszor. Most is csöndbe voltam, így már mondtad, hogy magam alatt vagyok meg mindent. Láttam volna akkor?
0: Láttam, hogy a fejed az előzően kapcsán, hogy...
2: Nem, ez a hangulat. A hangulat annak, hogy igaziból Nórika mondta, hogy Don Quixote.
0: Nem vagy tehetetlen ezzel kapcsolatban egyébként, meg akár ezt vagy az előző évet véve alapul, meg azt, hogy itt nem az, szerintem rosszul van fölfogva, itt nem az, hogy Don Quixote vagy nem Don Quixote, mert régen is volt sok mocsok a világban, mert most is van sok mocsok a világban, ha az lehet egy dal is, vagy lehet bármi más, tehát hogy te meg azért, hogy mondjam, tehát kicsi vagy abban a szempontból, hogy akkor most megyünk az artisztushoz, vagy érted, mire gondolok, hanem inkább itt az van, hogy neked az a dolgod csak, hogy a te körülötted lévő picit kis világodat rembeted, kizárt belőle, és olyantól kezdve kész, ennyi.
2: Ez abszolút így van. Tehát erre a mostani nagy túlerőre...
0: Szaladtuk erre a hangot, hogy ezt mi így véljük, hogy ez egy ócsaság, meg mocsokság, amit ezek csinálnak, szerintünk.
2: De más eszköz nincs a kezedben, mint amit most mondtál. Ez tény, abszolút így van. Teljesen így van. Ettől függetlenül a félelem, ami ez fölött még azért megjelenik a saját kis körömön túl, és úgy érzem, hogy ez rossz, az elkeserítés, az hozza ezt a hangulatot, amiben most mondjuk órákig benne fogok csicsülni.
3: Isten ments, Norbi, majd kirángatunk, mielőtt, mert nincs.
2: De most ezt nem végzetesen gondolja, hanem egyszerűen azért, benne vagy.
0: Oké, benne vagy. Ilyen komoly témák volt a gyerekek. Kész, ennyi. Holnap péntek lesz, akkor már videóban leszünk szerintem.
3: Nem baj, egy kicsi az is, jöhet.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Reklám. Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciartesco@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
3: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
2: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell.
4: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő, mggal.hu.
5: Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
6: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
8: Ó, imádni fogod!
9: Jöhet valami ötös?
10: Egészen fejbe vesz.
11: Semmi rossz nem történhet, ugye?
12: Most szórakozol vele?
13: Varázslatos lesz.
14: A varázslatos titokfa. A mozikban.
1: Reklámot hallottak.
15: 9 óra van.
1: Itt a Megafon.
16: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
16: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések

0: elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás.
1: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főadatait a Salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozóhelyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását.
2: Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni.
3: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem maradt polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
4: Melegben hideg, hidegben meleg.
5: Az időjárás jelentés támogatója Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
6: Időjárás.
1: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malomautóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malomautóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
6: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: A következő műsorszám termékmegjelenítés tartalmaz.
4: És most indítjuk a napot. Start menü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
6: Megafon.
5: Nagyot szól.
7: A hírek után itt vagyunk, egyet szusszantunk Norvinak is, már egy fél mosoly ott van az arca egyik részében.
8: Igen, mert már valami kütyű van a kezében, azért.
9: Engem a kütyük egyébként, ezt mondta, gyógyítanak.
8: Gyógyítanak, itt van. A pozitív,
9: engem
8: dopamin.
9: Gyógyítanak
8: itt
9: a
8: van,
9: kütyük.
8: Tessék.
9: Főleg a hasznos.
10: Miért nem legózol?
9: Csak, miért nem legózol?
8: mert az nem boldogítja. Ez sokkal inkább. Nem, ez is egy Lego, csak drágább szerintem.
9: Nem, hát én nekem
8: a Lego.
9: Ne tudják, a múltkor mondták, hogy bementek valamelyik ízébe, bementek egy Legóba, Harry Potter, nem tudom, valami 80 ezer, 120 ezer.
7: Tehát óriás.
9: Jól
7: van, van még egy óránk, Sanyika, te is itt a mindenben van, mehetünk.
10: Így van, jönnek a megaslágerek, és hát hamarosan érkezik Varga Bíró Tamás is.
7: Így van, úgyhogy várjátok meg őt mindenképpen.

0: Jó rádiózást kívánunk mindenkinek, akkor folytatjuk a tegnapi elme és barangolásainkat első körben Varga Bíró Tamással, azt ígértük a hallgatóknak. Jó reggelt!
1: Bizony, bizony, folytatni fogjuk. Jó reggelt neked és a kedves rádió hallgatóknak is. Egyetlen egy maradt ám ez annál érdekesebb, mi szerint a jutalom elveheti azt az örömöt, amiért elkezdted magát a tevékenységet. Lepper Green és Nisbert 1973-as kísérlete bizonyítja ezt. Óvodás gyerekeket figyeltek meg, na végre a saját környezetükbe értett, tehát nem patkányokat mutogattak nekik meg, tűzoltó sziréna, meg mit tudom én.
0: Okay.
1: Óvodás gyerekeket figyeltek meg, akik önszántukból örömmel rajzolgattak. Okay. Ez tök jó. Igen. A kutatók három csoportra osztották őket, az első csoportnak jutalmat ígértek a rajzolásért, a második csoport nem kapott semmilyen ígéretet, de mégis jutalmat kaptak a rajzolás után, csak úgy meglepetésszerűen, és a harmadik csoport semmit nem kapott, csak rajzoltak, ahogy mindig is. A kísérlet után megfigyelték, hogy a gyerekek hogyan viszonyulnak a rajzoláshoz a következő napokban, és meglepő dolgot tapasztaltak. Azok, akik előre tudták, hogy jutalmat fognak kapni, később sokkal kevésbé érdeklődtek a rajzolás után. Elvesztették a motivációkat. Ugyanis a rajzolás elvesztette az öröm jellegét. Már nem azért rajzoltak, hogy rajzoljanak magáért az élmény, hanem a jutalomért. És amikor megszűnt a jutalom, akkor megszűnt a belső motiváció. Egyébként ez a kísérlet azt mutatja, hogy a külső elvárás vagy jutalom kiszoríthatja a belső hajtóerőt, és hogyha ez megtörténik, akkor már nem az élmény, hanem az elvárás mozgat, ez pedig hosszú távon nem fenntartható folyamat, hát gondoljunk csak a művészre, aki már csak pénzért alkot. Hány olyan híres, hát most zeneszerzőt mondjunk, ilyen klasszikus zenész, de azért a könnyű zenében név nélkül természetesen, mert mi is vidám zenészek vagyunk, ugye, hát a Lilla szomorú zenész, mi vidám zenészek vagyunk. Ne szidjuk a pályatársainkat, de még az előttünk járókat sem, viszont tagadhatatlan, hogy nem egy olyan zenész volt, aki amikor még magának zenélt, magának írta a dalokat, eszméletlenül jó dalokat csinált, és jól adta elő, feelingesen, aztán megjött a produceri gárda, és szétbarmolta az egészet. Elvette a lelket az egészből. Volt ilyen. Egyet azért megemlítek, jó? Mert kettőt megemlítek. Az egyik az Apostol együttes, akinek az első lemeze az egy ilyen jazzes alapú dolog volt, fehér alapú, nem is tudom már mi volt a neve, kutyának nem kellett. És akkor mondták, hogy jó, hát ettől még mi ugyanúgy tudunk zenélni, de hát ilyen méves dolgokat, hogy nem tudok élni nélküled, engedd, hogy élhessek veled. Ilyen vidám kis szövegeket, és akkor így mély mondani valóval vették, mint a cukrot. A másik, ami viszont nekem is meglepő volt, Takács Tamás Dirty Blues Band, maga Takács Tamás mondta, hogy shit, hogy ezt nem szereti amúgy. Nem szereti. A sáros lett az új cipő, meg nem szereti. De a közönség szereti. Ő más zenét szeret. Ők, hogyha zenélnek, más azért. Még saját dalok közül is van, egy csomó saját daluk.
0: Persze, bírom azért ott a Kartágótól kezdve az Isten keresztül benne volt egyéme,
1: persze, minden. Persze. Most volt a Requiemről éppen, most beszélt a Guido Falvi valami, vagy egy régebbi észébe, hogy amikor meghalt a srác, és akkor 20 perc alatt írta meg a Requiemet. Annyira motiválta őt a dalon. Nem, igazából az motiválta őt, hogy nehogy letiltsák a zenekart. Mert ilyenkor az mondjuk, hogy Kádár korszakban volt, kedves hallgatók, aki esetleg nem tudná, vagy nem élt volna akkor, vagy nem emlékezne már rá, mert viszont már olyan öreg. Tehát, hogy ilyenkor, ha egy könnyűzenei bandának a koncertjén meghalt valaki, akkor képesek voltak az egész bandát sztornózni. Letiltani, kész, mentek
0: ezért,
1: a levesbe.
0: Ezért várom majd, vagy várjuk majd vissza Mező Gábort, mert ugye ő most Erdősről ír egy könyvet.
1: Hát Erdős Péter.
0: Nagyon érdekes lesz a sztori.
1: Igen. Igen, hát ő élet és halál ura volt. Talán mindenki ismeri azt a, és nem legenda, hanem megtörtént, hogy hát akkor már a debreceni aranybika szálló haljában énekelgetett testénként unatkozó részeg német turistáknak Csernáti Zsuzsa. Amikor egyszer csak csöngött a telefonja, és hát Erdős Péter hívta, hogy hát akkor be kéne jönni a hanglemez gyárba, és számos lehetőség élik meg így a Zsuzsa előtt, és akkor végül is hát egy 5 perces kávézás meg mit tudom, után ugye előjött az Erdős Péter a farbával, hogy hát az a helyzet, hogy akkor Zsuzsika, te nagyon tehetséges vagy, ez kétségtelen, és éppen ezért ugyanilyen tehetséges emberek közé szánnálak át a Neuton familiának kéne vokálozni. És állítólag ekkor hangzott el az a mondat Cserháti Zsuzsától. Az, amikor Erdős Péter K. A...
0: Igen.
1: Hát mit mondtál volna?
0: Ennyi.
1: Ennyi.
0: Igen.
1: Ennyi.
0: Szép ez.
1: Jason Voorhees-nek, a Péntek 13 sorozatgyilkosának van egy szobra.
0: Hú, az annyira nincs meg nekem ez a film.
1: Hát egy hoki.
0: Tudom, hoki maszkos.
1: Megy és gyilkol. Igen. Igen. Hát figyelj, Amerikában jársz, vagy angolszász területen. Szerintem most már Németországban is fontosodok teljesen minden Nyugat-Európában.
0: Csak egy nagy
1: Halloween
0: kard
1: idején,
0: kezén van. Én macsete. Igen, ilyen
1: Halloween idején, nem úszod meg, öcseim, hogy az összes Halloween filmet, de még a izéket is, spin-offokat.
0: Talán az első, de abban volt Jamie Lee Curtis, azt hiszem az elsőben.
1: Én nem tudom, de hogy a posgai szinkrontolmács csal hallottuk, az is biztos. Igen, még a hangalámondás. Strandabda jeles német csatornás átvétel, és jó, akkor ezé.
0: Szép emlékek.
1: Szóval van egy szobra. Egy minnesotai tófenekéhez láncszobra.
0: Nagyon jó.
1: Na ez milyen? Nem?
0: Ez jó.
1: Ugye?
0: Ez
1: átja. És akkor mit tudom én, mind péntek 13, vagy azon a péntek 13-kor, mert megvan, hogy melyik hónap péntek 13 igen. volt ez a sorozatgyilkolás, ami aztán az ötletet adta, hogy megkoszorúzzák a szobrot.
0: Nagyon jó.
1: Szerintem megszokták.
0: Ez zseniális.
1: És szerintem búvárok.
0: Igen.
1: Nem? Hát érted.
0: Igen. Nagyon jó. Ez tetszik.
1: A következő is tetszeni fog. Van az Office, ugye? Az amerikai, a Steve Carell.
0: Ja, igen, imádtam. Igen. Imádtam azt is, meg imádtam a, volt egy másik is, ez a környezetben, ami hivatalos volt egy ilyen mellékágy.
1: Az is volt, igen.
0: Én nagyon szerettem. Mi terveztük azt egyébként, sokszor beszélgettünk.
1: Hogy csináld?
0: A Deák Matyiba, hogy a szerkesztőség, tudod, és akkor, akkor bekamerázni mindent, tudod, és akkor igen. így menj, tudod, hogy ezeket áldokumentum
1: félzett. Lehet, hogy be vagyunk kamerázni. Nem tudhatjuk.
0: De azt imádtam mind a kettőt, nagyon jó volt.
1: Igen. Ki volt az látod, már megint elfelejtettem, és nem néztem utána. Ki volt ennek az atya, az Office-nak, a
0: nem
1: brit?
0: Nem tudom.
1: A brit, dehogy nem. Na mindegy, majd utána nézek. Az a lényeg, hogy ugye Steve Carell egy idő után elhagyta az Office-t. Tudod, igen. Meg is nézem.
0: Nézd meg akkor, nehogy
1: brit.
0: Én nagyon szerettem mind a kettőt, mert olyan brit humor. A hivatal.
1: És kérem szépen Ricky Gervais. Rick Gervais. Na ne szórakozzam, majd nem tudod ki az a Rick Gervais. Jaj, nehogy már. A
0: mondom,
1: nem. Szokott az Oscar díjon mondott már kétszer is, vagy nem tudom, hogy a Golden Globe-on egy olyat, hogy leszakadt tőle a plafon.
0: Kösz. Mint hogyha hajnal 2-től reggel 6-ig nekem idő van.
1: Fú, hallod, egy kibírhatatlan ember vagy. Tessék, itt van meg.
0: Ja, tudom, megvan.
1: Na,
0: megvan.
1: Igen.
0: Megvan, jó.
1: Az, aki lehetne akár egy, mit tudom, szűgyi pék, vagy igen. Nem tudom.
0: Jó, megvan, oké. Okay.
1: Na, nem ez az érdekes, hanem, hogy amikor Steve Carell elhagyta az Office-t, kire gondoltak, hogy kinek? James Gandolfini. Anthony Soprano, a mafiózók, az hála a jó Istennek. Azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Egyébként szerintem James Gandolfini egy kicsit bele is ragadt abba a szerepbe. Én ezt úgy érzem.
0: Ott van David Suchet is, meg a Poirot.
1: Hát, hogy Tom Holland, a
0: Pókember.
1: Pókember, persze megcsípte egy császár zsömle, mi azt azóta hajnali 3-kor kell.
0: Pókember.
1: Na, igen. Szóval hát igen, mondjuk azért az negézen lett volna elképzelhető, hogy a Ofi lehet, csak meghalt volna időnként egy-két ember. Egy kis szó, gyere be. Hát igen. Ennyi volt. Vajon, ha mi itt hagynánk, minket kihelyettesítene? Szerintem nem vagyunk helyettesíthető.
0: Mindenki helyettesíthető. Mindenki pótolható.
1: Bár itt láttam a Lombos Marcit csompolyogni.
0: Igen.
1: Itt persze, úgyhogy ki
0: tudja. Már készül, mert itt örömezenyétek kezdve minden lesz.
1: Érted? Ki tudja?
0: Igen. Jazz Fest volt ugye a hétvégén.
1: Hát igen, igen. De jó volt.
0: Na jó van.
1: Ennyi.
0: Jó van. Akkor holnap folytatjuk.
1: Alig várom, szia.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Itt a Megafon.
4: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
4: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a Salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
2: Időjárás.
4: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
3: Közlekedés.
4: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most indítjuk a napot. Startmenü. Amivel jól indulnak a hétköznapok.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.

0: Passziánsz. Passziánsz.
1: Kedves hallgatók, búcsúzunk a 2486. startmenünk véget ér.
2: Na? Gyorsan eltelt. Ez
1: hát azért fajsúlyos kérdések volt.
2: Hullámvölgyek és hullámhegyeken ültünk felváltva. Kökkenő volt.
3: Baj, majd holnap felocsulunk, holnap péntek, ugye programajáros péntek lesz bizonyára.
1: Felocsúsztam majd.
4: Adok én neked felocsúlni.
1: Egyszer majd felocsúsz.
3: Köszönjük a figyelmet, jönnek a hírek, aztán Rédei Reni, vele tölthetitek az időt egészen 16 óráig, mára pedig az üzenet, a legfontosabb szabály, ha győzni akarsz, ne verd meg önmagad.
1: Oh. Na menjünk. Szerintem menjünk.
2: Szerintem ne verjük meg.
1: Egyszer emlékszem rá, egy nagyon itókás nyári estén, még kimutatom már régen, be van zárva, Runderben voltunk is, ott zenékedtünk.
2: Ú, de jó volt.
1: Meg beszélgettünk a zenekar, és akkor a Horváth Ádám dobos barátom, kollégám, és akkor valami nagyon ott tudod, hogy izé mondta, és hogy szitta magát, meg gyerek, és akkor mondta, akkor Ádám, mondtuk neki, hogy Ádám, ne ostorozd magad. Vagy ön ostorozott magad, azt mondja, hogy ne, és akkor azt mondta, hogy nem, én nem ostorozok önöt.
2: Na így, akkor ennyi legyen.
1: Nagyjából erre. Ez. Mi jutott eszembe?
2: Reflektáltál, de jó volt.
1: Na, akkor nagy taps, és akkor holnap jövünk.
2: Szevasztok. Szép napot.
3: Sziasztok. Ciao, ciao.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Reklám.
5: Reklám.
7: Tessék, CH Klíma.
8: CH Klíma.
7: Igen, CH Klíma.
8: CH Klíma.
6: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu. Pénzt váltanál? Akkor nagyon figyelj, nehogy, hogy lehúzzanak.
9: Szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
6: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
9: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
6: Euró, dollár, font, lei, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
9: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
6: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
9: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
6: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
9: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
6: Reklámot hallottak.
9: 10 óra van.
6: Itt a Megafon.
10: A mikrofonnál Andor Tamás.
9: Hírek.
10: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, június

0: napokban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a nemzeti összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a kulturális bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint gimnázium kórusa, a Dózsa György általános iskola kórusa, valamint a Széchenyi város gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem maradt polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna-Vesztfáliai Dinszláken településen. A balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel az iskola kezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva neki csapódott három parkoló autónak.
1: Időjárás.
2: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
1: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
3: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van.
4: Megafon.
1: Nagyon szól.
6: Indul a kirakat, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, kellemes csütörtököt, Rédei Reni a mikrofonnál. Nagyon jó kis dalokkal kezdünk, már is jön a Minden rendben című nótával a Compact Disco és a Hősök, utána Ellie Goulding zenél By the End of the Night, majd Dash, Youngfly és Azaria folytatja a Pannóniával. Tartsanak velem egészen délután 4 óráig, még egyszer szép napot mindenkinek, illetve jó munkát kívánok.

A megaslágerek között receptrovattal folytatjuk tovább vegán sajtorta, sütés nélkül krémesen. Egyszerűen, ha szeretnének egy mennyei desszertet, tej és tojás nélkül ez a vegán sajtorta tökéletes választás. Hozzávalók az alaphoz 20 deka darált keksz, 10 deka olvasztott növényi margarin, egy evőkanál cukor vagy juharszirup. Keverjük össze, majd nyomkodjuk bele egy sütőpapírra bélelt tortaformába, mert a hűtőbe, amíg elkészítjük a krémet. A krémhez szükségünk lesz 20 deka áztatott kesudióra, egy doboz kókuszkrémre, 3-4 evőkanál juharszirupra vagy porcukorra, egy citrom levére, egy teáskanál vanília kivonatra, illetve egy evőkanál kókuszolajra. Turmixoljuk teljesen simára, akkor jó a sejmes és csomómentes. A krémet simítsuk rá a kekszes alapra, majd tegyük hűtőbe legalább 4 órára, de a legjobb egy egész éjszakára. Tálaláskor friss gyümölccsel, gyümölcsszósszal, vagy akár étcsoki forgáccsal is díszíthetjük. Krémes, frissítő, és senki meg nem mondja róla, hogy vegán. Ez volt a vegán sajtorta receptje.

Szemléltesse a mai névnaposokat, valamint a mai születésnaposokat. Már is mondom, hogy mit jelentenek a mai nevek. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név az ismeretlen eredetű Csana név, D-kicsinyítő képzős származéka. Az Ágoston latin eredetű, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, melynek jelentése magasztos, fennkölt. Kedves Emilek, Csanádok, Ágostonok és mindazok, akik ma születtek, mindenkinek kellemes napot és sok boldogságot kívánok a következő Megaslágerrel.

Nem sokára itt az ebédidő menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Balassa gyarmat, Schweig vendéglő a mai ebéd, karfiol krémleves házi krutonnal, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, jutúrós bundás sertésszelet burgonyapürével és savanyúsággal. Szlovákia leszenye Hubert panzió. A mai ajánlat zöldborsóleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, rizssel és kompottal, sertés kínai tortillában, hasábbal, friss salátával és öntettel, pirított csirkemáj hagymával, rizssel uborkával, grillezett camembert, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj sült burgonyával és salátával. Ez a mai felhozatal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek!

0: Hírek, időjárás, közlekedési infók, ezek jönnek most, utána pedig pörögnek a slágerek tovább. Ez a Kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: A püspök faladó már egészen aranybarnára sült.
6: Jó húsban vagy, cibém.
5: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
6: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
7: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
8: Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
9: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
10: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Új szomszédaink lesznek.
12: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos stimmunk?
11: Ez meg mi? Jaj, de!
13: Ez lovas vadászat.
11: Ne, már megint.
14: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
15: Intézhetem?
11: Intézkedj!
14: Hát ez parádés lesz.
16: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 11 óra van.
2: Itt a Megafon.
17: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
18: A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riport tereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy tévéinterjúban. Közölte, van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas szépkártyákra 50-50 ezer forintot. Hozzátette, az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíjösszegétől. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a szépkártyájukra, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának semmit. 2027. január

0: januárjától Szlovákiában is fokozatosan bevezetik a kötelező elektronikus számlázást, amely jelentős változásokat hoz a vállalkozások mindennapi működésében. A pénzügyi igazgatóság és informatikai szakértők egy szakmai konferencián ismertették az új rendszer működését, a bevezetés ütemezését, valamint azt is, hogyan készülhetnek fel a cégek és az egyéni vállalkozók az átállásra. Az új rendszer célja nem csak az adminisztráció digitalizálása, hanem az adóelkerülés visszaszorítása és az átláthatóbb gazdasági környezet kialakítása is.
1: A cseh kormány új intézkedéscsomagot fogadott el, amely több ponton is szigorítja az Ukrajnából érkezett menekültekre vonatkozó szabályokat. A prágai kormány szerint a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntés követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta, egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett segélyturizmust.
2: Időjárás.
1: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
2: Megafon.
3: Nagyot szól.
6: Indul egy újabb óra, ez a kirakat, a műsor, amiben minden benne van. Rédei Reni a mikrofonnál, Jetlag Madge égen át. Ez az első szám ebben az órában, majd Lucas and Steve, illetve a Blackstreet folytatja, majd jön Yao a Rabod vagyok című megaslágerével. Tartsanak velem, szép napot és jó munkát mindenkinek!

Vajon mit üzennek ma a csillagok, már is kiderül, kezdjük a kossal. Ma érdemes megfontoltabban döntenie, különösen munkahelyi ügyekben. Határozottsága most sokat segíthet, de a türelem még többet. A mai nap kedvez a pénzügyi tervezésnek, kedves Bika, hallgasson a megérzéseire, különösen egy személyes beszélgetés során. Ami az ikreket illeti, kommunikációs készsége ma nagyon jó lehet, használja ki ezt fontos egyeztetésekre. Kedves rák, érzelmei ma erőteljesebbek lehetnek a szokásosnál, ne féljen kimondani, amit érez, de tegye ezt tapintattal. Lehetősége nyílhat az oroszlánnak megmutatni vezetői képességeit. Egy váratlan helyzetben lehet a stabil pont ma. Kedves szűz, a részletekre való odafigyelése ma különösen hasznos lehet. Egy apró hiba kijavítása nagy eredményt hozhat. Nem sokára folytatjuk a mérleggel, előtte zenélünk.

Folytatjuk tovább a mérleggel a napi horoszkóp rovatot a kirakatban. Kapcsolatai kerülnek előtérbe, egy régi félreértés tisztázása most békét hozhat önnek. Kedves Skorpió, intenzív napra számíthat, érdemes energiáit tudatosan beosztania, hogy elkerülje a túlterheltséget. Kedves Nyilas, új ötletei inspirálóan hathatnak másokra is, ne halogassa tervei megvalósítását. Ami a bakot illeti, a kitartás ma meghozhatja a gyümölcsét, anyagi vagy szakmai téren pozitív visszajelzés érkezhet. Kedves vízöntő, kreatív gondolatai új irányt mutathatnak, engedje szabadjára a fantáziáját, de maradjon gyakorlatias. Végül pedig a halak érzékenysége ma segíthet mások megértésében, egy kedves gesztus most különösen sokat jelenthet valakinek. Ez volt a napi horoszkóp rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek.

Nem sokára itt az ebédidő menü ajánlóval folytatjuk a kirakatot. Balassa gyarmat, Schweik vendéglő a mai ebéd, karfiol krémleves házi krutonnal, csontleves, krumplis tészta savanyúsággal, jutúrós bundás sertésszelet burgonyapürével és savanyúsággal. Szlovákia, Leszenye, Hubert panzió. A mai ajánlat zöld borsóleves, tyúkhúsleves, grillezett töltött csirkecomb, rizssel és kompottal, sertés kínai tortillában, hasábbal, friss salátával és öntettel, pirított csirkemáj hagymával, rizssel uborkával, grillezett camembert, steak burgonyával és áfonyalekvárral, valamint rántott sertéskaraj sűrű burgonyával és salátával. Ez a mai felhozatal. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Everybody get up.

0: megjelenítés tartalmazott.
1: Reklám.
2: Reklám.
1: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérblokkád pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívében. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon. Vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt. Vezest. Reklámot hallottak.
2: Dél van.
1: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
3: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott, fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás. A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a vágatlan május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket.

0: Horváth Istvánt, a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
1: Az a fő irány, hogy az összes gyalogos járda mellett lévő útszakaszt, a lépcsőfeljáró, lejáró, illetőleg kerékpárút melletti terület, játszóterek környékét vágjuk, tehát fők a szállás szempontjából. Korábban ezt egy kollega, rendszeresen idős úr nézte, és járva a várost jelezte az aktuális ingatlan tulajdonosnak, hogy szükséges vágni, mert esetleg elfelejtkezett róla. Most abban maradtunk, hogy május végéig, tehát bő egy hétig ezt a fajta tevékenységet most nem folytatjuk. Május végével, tehát június elejével pedig újra gondoljuk az egész akciótervet. Tehát addig most mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy nem lesz most semmilyen ilyen figyelmeztetés.
0: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbb adatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint 1,5 kg kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Bárnai Balást, Salgótarján rendőrkapitányát hallják.
2: A kiemelt bűncselekmények számát tekintve egy icipici visszaesés látszik az eredményességen, de ez a gyakorlatilag 1% inkább stagnálásnak tekinthető. Mindazon túl el kell mondanom, hogy ténylegesen kiemeltnek tekinthető, tehát emberölés, halált okozó testi sértés sem a járásban, sem Salgótarjánban nem történt. A kapitányság életében talán a legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, 9 esetben valósult meg. Minden esetben felderítésre kerültek az elkövetők, hogy etéren 100%-os eredményességet értünk el. A bűncselekmény kategóriánkban belül továbbra is a vagyoneleli bűncselekmények, azon belül a lopások száma a meghatározó, mind a járásban, mind Salgótarján vonatkozásában. Külön örvendetes, hogy ezen a téren az elmúlt évben jelentősen előre tudtunk lépni, 26%-ról 42%-ra emelkedett az eredményességünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabálysértési deliktumokat megnézve szintén a lopások vitték a prímet 2025 évben, viszont itt az látható, hogy a bűncselekmények idézőjeles rovására a szabálysértések száma csökkent, az eredményességet pedig kollégáim, én úgy gondolom, hogy nagyon magas értékre tudták emelni.
0: A 100-szor szép 100-tagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a Kulturális Bizottság elnöke. Majd fellépett a 100-szor szép 100-tagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett.
3: Időjárás.
0: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
3: Közlekedés.
0: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
4: Nagyot szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés, rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

Isten éltesse a mai névnaposokat, valamint a mai születésnaposokat. Már is mondom, hogy mit jelentenek a mai nevek. Az Emil latin eredetű név jelentése versengő, vetélkedő. A Csanád magyar eredetű név az ismeretlen eredetű Csana név, D-kicsinyítő képzős származéka. Az Ágoston latin eredetű, az Augustus latin név kicsinyítő képzős származékának, az Augustinus névnek a megmagyarosodott alakja, melynek jelentése magasztos, fennkölt. Kedves Emilek, Csanádok, Ágostonok és mindazok, akik ma születtek, mindenkinek kellemes napot és sok boldogságot kívánok a következő Megaslágerrel.

filmajánló rovattal megyünk tovább a megaslágerek között a kirakatban. Ha még nem látták, akkor ajánlom a figyelmükbe a Nagy Kékség című filmet, melyben Jean Reno emlékezetes szerepben tűnik fel a tenger mélysége és az emberi lélek határainak történetében. Ez a Luc Besson rendezte klasszikus dráma két barát és versenytárs történetét meséli el, a szabad tüdős merülés világában játszódó küzdelmet, amely egyszerre fizikai kihívás és lelki utazás. A film egyik különlegessége a lélegzetelállító víz alatti felvételek és a mediterrán tájak szépsége, amelyek szinte saját maguk mesélnek. Jean Reno karaktere Enzo Molinari erős, karizmatikus figura, aki szenvedélyesen él a tengerért és a versenyért, olyan alakítás, amely még hosszú percekkel a film után is az emlékezetünkben marad. Ez a mozi nem csupán sport vagy kalandfilm, inkább egy meditatív, érzelmes élmény, amely a szabadságról, a barátságról és az emberi meghittségről szól. Ideális választás mindazoknak, akik mélyebb, vizuálisan lenyűgöző történetet keresnek, Jean Reno rajongójaként is. Érdemes tehát megnézni a Nagy Kékség című filmet.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel
1: California. A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

Minden idők legnagyobb slágerei nálunk szólnak a Megafonban. Hamarosan tovább, most jönnek a hírek, az időjárás és a közlekedési infók. Ez továbbra is a kirakat,

0: Klímát hívta 0630 010 77 52. chklima.hu chklima.hu. Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Ne hagyd, hogy lehúzzanak!
1: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
0: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
0: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesztük.
0: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
0: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni.
2: Megéri hozzánk jönni.
0: Építkezik. Felújít. Balassa gyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási. Az ára elképesztőek.
1: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől. Fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől. És most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
0: Építkezők boltja. Balassa gyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja. Ha minőségi és olcsó kell. Balassa gyarmaton, a Madás moziban.
3: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
5: Ó, imádni fogod.
6: Jöhet valami ütős?
7: Egészen fejbe veszt.
8: Semmi rossz nem történhet, ugye?
9: Most szórakozol vele?
10: Varázslatos lesz!
11: A varázslatos titokfa. A mozikban.
12: Reklámot hallottak.
13: 13 óra van.
12: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
15: Hírek.
14: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőr tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását.
16: Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett. Már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. Közölte, van olyan elgondolás, hogy a 200.000 forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas szépkártyákra 50-50.000 forintot. Hozzátette, az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől. A 250.000 forint alatti nyugdíjúak 200.000 forintot kapnának a szépkártyájukra, a 250 és 500.000 forint közötti nyugdíjúak 100.000 forint juttatást kapnának, az 500.000 forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának semmit. Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom miatt hívott vissza egy bizonyos sushirist a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Sunkred nevű termék kapcsán azt írták, az érintett vállalkozások a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A hatóság kéri, hogy ha vásárolt a felsorolt adat megfelelő csomagolt rizst, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el. A cseh kormány új intézkedéscsomagot fogadott el, amely több ponton is szigorítja az Ukrajnából érkezett menekültekre vonatkozó szabályokat. A prágai kormány szerint

0: a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntés követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta, egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett segélyturizmust. Demi Lovato énekesné és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesné ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: Időjárás.
2: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
3: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
4: Közlekedés.
2: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
1: Megafon.
3: Nagyot szól.
6: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mente. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sor péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Benddel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sport Egyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Duna Kanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertje, az estét pedig DJ Henrik zárja. Az Ipoly Fest célja idén is az, hogy bemutassa az Ipoly Mente különleges természeti és kulturális értékeit, miközben erősíti a határ két oldalán élők összetartozását. A Szobi nyitány után, június 13-án Kemence és Helemba, június 20-án pedig Ipoly Damást kapcsolódik be a programsorozatba. Ha egy igazán hangulatos, ingyenes, nyárindító fesztiválra vágynak a Dunakanyarban, akkor június első hét végéjén irány Szob és az Ipoly Fest.

könyvajánló rovattal megyünk tovább a kirakatban, benne pedig Oscar Wilde klasszikusát hozom, ez nem más, mint a Dorian Gray arcképe. Dorian Gray elragadó szépsége nem csak a környezetére, de önmagára is elementáris hatással van. Az ifjú olyannyira a saját külsejének rabjává válik, hogy annak megőrzése érdekében bármit hajlandó lenne megtenni, kész mindenét, akár a lelkét is feláldozni, csak hogy örökre fiatal és szép maradhasson. Amikor egy művész portrét fest róla, Dorian azt kívánja, bárcsak a festmény öregedne helyette, ő pedig megmaradhatna mindig olyannak, amilyen a kép születésének pillanatában volt. Kívánsága teljesülni látszik, és itt folytatódik a történet. Vajon változott-e a világunk és benne az emberi természet a regény megszületése óta szemernyit is? A fiatalság és szépség eszményesítése, az élvezetek parttalan hajszolása, a felszínesség és önzőség talán csak még nagyobb mértéket öltött az azóta eltelt idő alatt. Annak az igazsága azonban, hogy mindennek ára van, feltehetően mindig érvényes lesz. Érdemes beszerezni Oscar Wilde-tól a Dorian Gray arcképe című könyvét.

Madács mozis ajánlóval megyünk tovább a kirakatban. Mit érdemes ma megnézni Balassagyarmaton a moziban? Például a Varázslatos titokfát 2-től és 4-től, vagy a Megszállottságot, egy horrorfilmet 2-től és 8-tól. 2-kor vetítik a Silent Hill visszatérés című horrorfilmet, Mandalóri és Grogu 3:30 és 6:45-tól, Backrooms, avagy Hátsó szobák, horrorfilm 4-től és 8-tól, van, aki kopaszon szereti egy vígjáték 4 órától, Birka krimi 6-tól, a Téboly otthona szintén 6-tól, illetve szintén 6-tól, Vadász idény 2. Dermesztő Kór és Michael este 8 órától. Ezek a mai mozifilmek. Jó szórakozást kívánok mindenkinek!

0: Megafon nagyot szól, nagyot szólnak a slágerek hamarosan tovább, most viszont jönnek a hírek, az időjárás, illetve a közlekedési infók. Ez a kirakat a műsor, amiben minden benne van.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Reklám.
4: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem várathat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
6: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Új szomszédaink lesznek!
8: Nem érzed úgy, mintha lenne valami mocskos timkunk?
7: Ez meg mi?
9: Jaj,
10: ez lovasvadászat.
7: Ne, már megint!
11: Fontos tudni, hogy a kukukkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
12: Intézhetem?
10: Intézkedj!
11: Hát ez parádés lesz.
13: Vadász idény 2. Május 28-ától a mozikban.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
2: Itt a Megafon.
14: A mikrofonnál Andor Tamás.
0: Hírek.
15: A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy tévéinterjúban. Közölte, van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas szépkártyákra 50-50 ezer forintot. Hozzátette, az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a szépkártyájukra, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának semmit. 2027. januárjától Szlovákiában is fokozatosan bevezetik a kötelező elektronikus számlázást, amely jelentős változásokat hoz a vállalkozások mindennapi működésében. A pénzügyi igazgatóság és informatikai szakértők egy szakmai konferencián ismertették az új rendszer működését, a bevezetés ütemezését, valamint azt is, hogyan készülhetnek fel a cégek és az egyéni vállalkozók az átállásra. Az új rendszer célja nem csak az adminisztráció digitalizálása, hanem az adóelkerülés visszaszorítása és az átláthatóbb gazdasági környezet kialakítása is. A cseh kormány új intézkedéscsomagot fogadott el, amely több ponton is szigorítja az Ukrajnából érkezett menekültekre vonatkozó szabályokat. A prágai kormány szerint a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntés követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta, egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett segélyturizmust.
0: Időjárás.
15: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
5: A közlekedési információk támogatója az Otis Úttechnika Kft. Az út és mélyépítések szakértője. Otis.hu.
2: Közlekedés.
15: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: És most kitárul a kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Rédei Renivel.
3: Megafon.
1: Nagyot szól.
0: Kirakat a műsor, amiben minden benne van. Programajánlóval folytatjuk. Motorbőgés.

És rockzene és közösségi élmény várja a látogatókat május 29-e és 31-e között Tolmácson, ahol újra megrendezik a 4. Tolmácsi Motoros Fesztivált. A háromnapos esemény már a Nógrád vármegye egyik legnépszerűbb motoros találkozójává vált, ahol a motorozás szeretete és a rockzene találkozik a jótékonysággal. A szervezők idén is ingyenes, becsületkasszás rendezvénnyel készülnek, a bevétellel pedig a Magyar Rákellenes Liga motorral a merrák ellen kezdeményezését támogatják. A fesztivál így nem csak a szórakozásról, hanem az összefogásról is szól. A színpadon pénteken a Bermuda BT, a Stularok és az Időutazók rockband gondoskodik a hangulatról, szombaton pedig érkezik a Zizi Kapi, a Murderhead és a Santa Muerte is. A koncertek mellett természetesen motoros felvonulás, bazársor, ételital kínálat és egésznapos programok várják az érdeklődőket. A Tolmácsi Motoros Fesztivál egyik különlegessége a családias hangulat, ahol motorosok, rockrajongók és helyiek együtt tölthetnek el egy igazán emlékezetes hétvégét. Május végén tehát ismét Tolmács lesz a motorok és a rockzene egyik hazai központja.

A magas lágerek között a kirakatban Rédei Reni a mikrofonnál mindannyian tapasztaljuk, hogy a világ zajosabb és sokszor nyugtalanítóbb, mint szeretnénk. Elég megnyitni egy hírportált, vagy végiggörgetni a közösségi médiát, és már is úgy érezhetjük, hogy a negatív események beszippantanak minket, pedig a pozitivitás nem naivitás, hanem tudatos döntés. Az első lépés, szabjuk meg a mentális étrendünket. Ahogyan nem eszünk meg bármit, úgy nem kell minden információt sem elfogyasztanunk. Érdemes kijelölni napi egy-két konkrét időpontot a hírek követésére, és kerülni a folyamatos háttérzajt. A pszichológiai kutatások szerint a figyelmünk tudatos irányítása alapvetően befolyásolja a lelkiállapotunkat. A második fontos kulcsa fókuszváltás. Nem arról van szó, hogy letagadjuk a problémákat, hanem arról, hogy tudatosan keressük azokat a területeket, ahol van ráhatásunk. Egy kedves gesztus, egy támogató beszélgetés, egy rövid séta a természetben, ezek apró, de stabil kapaszkodók. És ne felejtsük, az érzelmek ragályosak. Ha mi képesek vagyunk nyugodtabban reagálni, azzal a környezetünk hangulatát is formáljuk. A pozitivitás tehát nem csak belső erőforrás, hanem közösségi ajándék is. Maradjanak velem a továbbiakban is, hamarosan gyakorlati technikákat hozok arra, hogy hogyan tölthetjük újra a lelki akkumulátorainkat a legnehezebb napokon is, de előtte zenélünk.

legnagyobb slágerek között folytatjuk tovább napi életmód rovatunkat a pozitivitás megőrzéséről. Amikor körülöttünk feszültség van, különösen fontos a belső stabilitás. Az egyik leghatékonyabb módszer a tudatos jelenlét, vagyis a mindfulness. Nem véletlenül, hogy világszerte elterjedt ez a program, a légzésre irányított figyelem segít lecsendesíteni az elmét és csökkenteni a stresszreakciót. Már napi 5 perc tudatos légzés is érezhető változást hozhat. Egy másik eszköz a hála gyakorlása. Esténként gondoljuk végig, hogy mi az a 3 dolog, ami aznap rendben volt. Lehet egészen apró dolog, például egy jó kávé, egy mosoly, vagy egy sikeres találkozó. A rendszeres hálanaprózás bizonyítottan javítja a hangulatot, és erősíti a lelki ellenálló képességet. És végül, de nem utolsó sorban, kapcsolódjunk. Amikor negatív események történnek, hajlamosak vagyunk bezárkózni. Pedig egy őszinte beszélgetés, egy közös program, vagy akár egy telefonhívás is emlékeztet arra, hogy nem vagyunk egyedül. A pozitivitás nem azt jelenti, hogy mindig vidámak vagyunk, azt jelenti, hogy a nehézségek közepette is megtaláljuk a kapaszkodót, ami előre visz. Ez volt az életmód rovat, most pedig pörögnek tovább a megaslágerek, tartsanak velem!

0: szólnak a 80-as.
1: A 90-es évek

0: Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád. A Palóc Ringen. Hatvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palóc Ring. Ne csak nézd a versenyt, vezest!
1: A püspök faladon már egészen aranybarnára sült.
2: Jó húsban vagy, Csibém.
1: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
2: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
3: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony ára. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassagyarmaton, a kórház mellett.
4: Reklámot hallottak.
5: 15 óra van.
4: Itt a Megafon.
6: A mikrofonnál Andor Tamás.
7: Hírek.
6: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győr polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hián több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riport tereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
4: Melegben hideg, hideg. Meleg.
8: Az időjárás jelentés támogatója a Balassagyarmati DDL Cool 2014 hűtéstechnikai Kft.
4: Minden, ami klíma.
7: Időjárás.
4: Időjárás.
6: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
9: A közlekedés információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
7: Közlekedés.
6: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
7: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: kirakat. A műsor, amiben minden benne van. Réde Irenivel.
1: Megafon.
0: Nagyot szól.
2: Kirakat a műsor, amiben minden benne van programajánlóval folytatjuk. Ha június, akkor újra Ipoly Fest 3 hétvégén keresztül ismét zenével, közösségi élményekkel és színes kulturális programokkal telik meg az Ipoly Mente. Az ingyenesen látogatható összművészeti fesztivál idei nyitó hétvégéjének középpontjában Szob áll, ahol június 5-én és 6-án várják a látogatókat a Dunaparti színpadnál. A program sorozatban péntek este ünnepélyes megnyitóval indul a Szobi Szent László templomban, ahol a Dunakanyar szimfonikus zenekar művészei adnak koncertet. A klasszikus zenei nyitány után azonban már igazi fesztivál hangulat költözik a városba. Jön az utcabál a Zoller Zsolt Benddel, majd DJ Atesz gondoskodik a késő esti buliról. A szombati nap a családoknak és a könnyű zene rajongóinak is tartogat programokat. Napközben sárkányhajózás várja az érdeklődőket a Dunaipoly Sport Egyesület szervezésében, este pedig egymást követik a koncertek a Dunaparton. Fellép a Duna Kanyar Rock Band, érkezik az FLM koncertje, az estét pedig DJ Henrik zárja. Az Ipoly Fest célja idén is az, hogy bemutassa az Ipoly Mente különleges természeti és kulturális értékeit, miközben erősíti a határ két oldalán élők összetartozását. A Szobi nyitány után, június 13-án Kemence és Helemba, június 20-án pedig Ipoly Damást kapcsolódik be a programsorozatba. Ha egy igazán hangulatos, ingyenes, nyárindító fesztiválra vágynak a Dunakanyarban, akkor június első hét végéjén irány Szob és az Ipoly Fest.

Utazzunk egy picit gondolatban, ma Csehországban járunk a kirakatban. Csehország nyugati részén alig egy órára Prága városától található Pilsen, amelyet a legtöbben a világhírű sörről ismernek. Itt alapították 1842-ben a világhírű Pilsen sörfőzdét, amely a sört világszerte ismertté tette. A sörgyár ma is látogatható, és bepillantást enged a hagyományos főzés titkaiba. Pilsen azonban nem csak a sör miatt különleges. A város főtere, a köztársaság tér lenyűgöző hangulatú központjában áll a gótikus Szent Bertalan székesegyház, amelynek tornyából gyönyörű panoráma nyílik a környékre. A város 2015-ben Európa kulturális fővárosa volt, ami jól mutatja, Pilsen egyszerre őrzi történelmi örökségét és kínál pezsgő kulturális életet. Hangulatos utcái, múzeumai és vendéglői miatt ideális célpont egy hétvégi kiruccanáshoz. Hamarosan folytatjuk Bruno Valde, előtte zenél.

0: aztán döntöttek. Itt vannak a 90-es éveknek a slágerei,
1: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól. Ez tényleg nagyot szól.

marad a kirakatban, Brünóban, járunk Csehországban, Morvaország szívében található. Csehország második legnagyobb városa, fiatalos, lendületes egyetemi központ, ugyanakkor gazdag történelmi emlékekben is. A város fölé magasodik a híres vár, amely egykor erőd és börtön is volt, ma pedig múzeumként működik. A másik ikonikus látványosság a Szent Péter és Pál székesegyház, amely a város jelképévé vált. A város hangulata egyszerre történelmi és kortárs, kávézói, galériái és fesztiváljai miatt egyre népszerűbb a fiatal utazók körében. Pézen és Brunó két külön világ. Az egyik a sör, a hagyományvárosa, a másik pedig a diákélet és az innováció központja. Mindkettő megér egy felfedezést. Ez volt a Nagyvilág rovat, most pedig pörögnek tovább minden idők legnagyobb slágerei nálunk a Megafonban.

0: A megaslágerek pörögnek tovább a hírek után is éjjel-nappal itt a Megafonban, megtalálnak minket az éterben, illetve az interneten is www.megafonfm.hu. Mára bezárom az ablakokat, de holnap ismét kinyitom 10 órától. Tartsanak velem holnap is, nagyon szép délutánt és szép estét kívánok mindenkinek. Rédei Irenit hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Reklám.
3: Balassagyarmati speciálóra ékszerű üzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk. Szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
4: Építkezik! Felújít! Balassagyarmaton az építkezők boltjában az áruválaszték óriási, az ára elképesztőek.
5: Fali csempék már 2490 forint per négyzetmétertől, fa mintázatú padlóburkolatok már 4500 forint per négyzetmétertől, és most kapaszkodjon meg, zuhanykabinok már 53700 forinttól. Építkezzen stílusosan és megfizethető áron.
4: Építkezők boltja, Balassagyarmat, Luther utca 8. Építkezők boltja, ha minőségi és

0: egészen fejbe vert.
1: Semmi rossz nem történhet, ugye?
2: Most szórakozol vele?
3: Varázslatos lesz!
4: A varázslatos titokfa. A mozikban.
5: Reklámot hallottak.
6: 16 óra van.
5: Itt a Megafon. Megafon.
7: A mikrofonnál Andor Tamás.
6: Hírek.
7: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a Kulturális Bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna-Vesztfáliai Dinszláken településen. A balesetben két 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel az iskola kezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva neki csapódott három parkoló autónak.
6: Időjárás.
7: Többnyire napos és csak időnként felhőség lesz ma jellemző. Mérsékelten meleg lesz, legfeljebb 26 fok várható.
8: A közlekedési információk támogatója a Balassagyarmati Malom Autóház Kft. Az autóalkatrészek szakértője. Malom Autóház. Minden, ami autó. www.malomautóház.hu.
4: Közlekedés.
7: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
5: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
4: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól. Hey!

0: a Megafon.
1: A mikrofonnál Andor Tamás.
2: Hírek.
1: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebbenyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás.
3: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint 1,5 kg kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőr tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását.
4: Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Récság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házasövezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni.
5: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
6: Közlekedés.
3: Napközben a 2-es úton Nagyorosziban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
6: És most a hírek után vissza minden idők legnagyobb slágereihez.
2: Megafon.
6: Nagyon szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
2: Azonnal készpénzre van szüksége, és a megoldás sem váradhat magára. Viktor boltjában percek alatt adunk kölcsönt kezes és jövedelemigazolás nélkül. Arany és ezüst ékszereiért cserébe készpénzt adunk a legmagasabb napi árfolyamon, akár 90 napos futamidőre, és ha kiváltja azokat, a megoldás a következő alkalommal is önnél lesz. Viktor boltja. Balassagyarmaton, a Rákóczi út 23-ban, a Lipóti pékség mellett, és Vácon, a Széchenyi utca 25 szám alatt.
3: Tessék, CH Klíma.
4: CH Klíma.
3: Igen, CH Klíma.
4: CH Klíma.
5: Igen, a CH Klímát hívta. 0630 010 77 52. chklima.hu. chklima.hu.
6: Hallod? Ez nem csak hang, ez adrenalin. Ez az a pillanat, amikor a kanyar előtt még minden csendes. Aztán rálépsz a gázra. 1,2 km tiszta élmény. Technikás ívek, igazi versenyhangulat. Magyarország leghosszabb bérgokárt pályája vár rád, a Palócringen. Hadvarcon, Balassagyarmattól mindössze 5 percre, Nógrád megye szívébe. Te készen állsz? Foglalj időpontot most a palocring.hu oldalon, vagy hívd a 0630 608 54 75-ös telefonszámot. Palócring. Ne csak nézd a versenyt, vezest! Vezest! Nem kell többé választanod az ár és az érték között. Létezik egy pont, ahol a kettő találkozik. Ez az MG. Élmény, stílus, lendület. Próbáld ki. MG Gál Gödöllő. mggal.hu.
5: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
7: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Új szomszédaink lesznek!
9: Nem érzed úgy, mintha lenne valami macska stinkunk?
8: Ez meg mi? Jaj,
10: ez lovas vadászat.
8: Ne, már megint!
11: Fontos tudni, hogy a kopókkal való vadászat más tészta, mint a fegyveres vadászat.
12: Intézhetem?
10: Intézkedj!
11: Hát ez parádés lesz.
13: Vadászidény 2. Május 28-ától a mozikban.
0: Reklám.

0: El. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott, fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás.
1: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőr tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását.
2: Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Récság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni.
3: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót.
4: Közlekedés.
1: Napközben a 2-es úton Nagyoroszliban, valamint Szendehelyen, továbbá a 22-esen Ipolyszögnél mérik az autósok sebességét.
4: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
5: mega jó hangulatban.
6: Megafon, nagyot szól.
7: Oh.

0: Itt nincsenek lejárt lemezek.
1: A Megafon is feldöntöttek. Itt vannak a 90-es évek meg a slágerei,
2: amik sosem tűnhetnek el. Ez tényleg nagyot szól.

0: Reklám.
1: Reklám.
0: Balassa gyarmati speciálóra ékszerüzletbe akár azonnali kezdéssel kereskedelmi tapasztalattal rendelkező eladót keresünk. Ékszerbecsüs végzettség előnyt jelent, amit biztosítunk, szakmai fejlődés, jó munkakörülmények, biztos munkahely, kiemelt bérezés. Fényképes önéletrajzokat a speciarteszko@freemail.hu e-mail címre várjuk.
2: Pénztáltanál? Akkor nagyon figyelj! Nehogy, hogy lehúzzanak!
1: Gyere hát a szlovák gyarmati pénzváltóba, a határtól mindössze 100 méterre. Nálunk nincs tranzakciós díj.
2: Igen, jól hallottad. Nulla extra költség.
1: És ha nagyobb összeget váltasz, még egyedi árat is adunk.
2: Euró, dollár, font, lej, zloty és még jó pár valuta. Napra kész árfolyamon.
1: Még a régi, lejárt bankjegyeidet is átvesszük.
2: Reggel 8-tól már itt vagyunk.
1: És egészen délután 5-ig várunk minden nap.
2: Ha kérdésed van, hívj 0630 154 67 21. Számolj utána.
1: Megéri hozzánk jönni. Megéri hozzánk jönni.
0: Reklámot hallottak.
3: 18 óra van.
0: Itt a Megafon.
3: Megafon.
4: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
4: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátás

0: Az ülésen elhangzott fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás.
1: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. Horváth István, a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
2: Az a fő irány, hogy az összes gyalogos járda mellett lévő útszakaszt, a lépcsőfeljáró, lejáró, illetőleg kerékpárút melletti terület, játszóterek környékét vágjuk, tehát fők a szállás szempontjából. Korábban ezt egy kollega, rendszeresen idős úr nézte, és járva a várost jelezte az aktuális ingatlan tulajdonosnak, hogy szükséges vágni, mert esetleg elfelejtkezett róla. Most abban maradtunk, hogy május végéig, tehát bő egy hétig ezt a fajta tevékenységet most nem folytatjuk. Május végével, tehát június elejével pedig újra gondoljuk az egész akciótervet. Tehát addig most mindenkit meg tudok nyugtatni, hogy nem lesz most semmilyen ilyen figyelmeztetés.
1: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint 1,5 kg kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőr tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Bárnai Balást, Salgótarján rendőrkapitányát hallják.
3: A kiemelt bűncselekmények számát tekintve egy icipici visszaesés látszik az eredményességen, de ez a gyakorlatilag 1% inkább stagnálásnak tekinthető. Mindazon túl el kell mondanom, hogy ténylegesen kiemeltnek tekinthető, tehát emberölés, halált okozó testi sértés sem a járásban, sem Salgótarjánban nem történt. A kapitányság életében talán a legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, 9 esetben valósult meg. Minden esetben felderítésre kerültek az elkövetők, hogy etéren 100%-os eredményességet értünk el. A bűncselekmény kategóriánkban belül továbbra is a vagyonelleni bűncselekmények, azon belül a lopások száma meghatározó, mind a járásban, mind Salgótarján vonatkozásában. Külön örvendetes, hogy ezen a téren az elmúlt évben jelentősen előre tudtunk lépni, 26%-ról 42%-ra emelkedett az eredményességünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabálysértési deliktumokat megnézve szintén a lopások vitték a prímet 2025 évben, viszont itt az látható, hogy a bűncselekmények idézőjeles rovására a szabálysértések száma csökkent, az eredményességet pedig kollégáim, én úgy gondolom, hogy nagyon magas értékre tudták emelni.
1: A 100-szor szép 100-tagú Palusz gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a kulturális bizottság elnöke, majd fellépett a 100-szor szép 100-tagú Palusz gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa György Általános Iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara.

0: lépcsővíz gyűjtőedényeket vásárolt Récság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra, mega slágerekkel,
3: mega jó hangulatban.
4: Megafon, nagyot szól.

0: Reklám.
1: A püspök falatom már egészen aranybarnára sült.
2: Jó húsban vagy, Csibém.
1: Pofátlanság, hogy két ilyen jó csirkét ennyire olcsón adnak.
2: Nyugi, minket biztos egészben visznek el.
3: OMV töltőállomás. Egész grill csirke pofátlanul alacsony áron. Előrendelést felveszünk egész nap. 0635 500 070. OMV töltőállomás. Balassa gyarmaton, a kórház mellett.
4: Balassagyarmaton, a Madás moziban.
5: 6 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Mi ez a hely? A lépcsősor teteje tele van világokkal. De el kell jönnöd, mielőtt eltűnik a világ. Különben örökre ott ragadsz. Szereti ijeszgetni.
7: Ó, imádni fogod.
8: Jöhet valami ütős?
9: Egészen fejbe vesz.
10: Semmi rossz nem történhet, ugye?
11: Most szórakozol vele?
12: Varázslatos lesz.
13: A varázslatos titokfa. A mozikban.
0: Reklámot hallottak.
14: 19 óra van.
0: Itt a Megafon.
15: A mikrofonnál Andor Tamás.
16: Hírek.
15: Tavaly 9 rablást derítettek fel a rendőrök Salgótarjánban, de súlyosabb bűnügyekben nem érintett a város. Vagyis emberölés és halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbadatait a salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 ember letartóztattak, több mint másfél kilogramm kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján

0: Egy tévéinterjúban. Közölte, van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas szépkártyákra 50-50 ezer forintot. Hozzátette, az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a szépkártyájukra, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának semmit. Határértéket meghaladó ásványolaj eredetű aromás szénhidrogén tartalom miatt hívott vissza egy bizonyos sushirist a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Sunkled nevű termék kapcsán azt írták, az érintett vállalkozások a hatósággal együttműködve, a fogyasztók egészségvédelmét szem előtt tartva saját hatáskörben azonnal megtették a szükséges intézkedéseket, gondoskodtak a kifogásolt tétel fogyasztóktól történő visszahívásáról. A hatóság kéri, hogy ha vásárolt a felsorolt adatok megfelelő csomagolt rizst, és a termék még a birtokában van, ne fogyassza el. A cseh kormány új intézkedéscsomagot fogadott el, amely több ponton is szigorítja az Ukrajnából érkezett menekültekre vonatkozó szabályokat. A prágai kormány szerint a cél, hogy egyértelműbbé és igazságosabbá tegyék a rendszert, valamint visszaszorítsák a támogatásokkal való visszaéléseket. A döntés követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta, egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett segélyturizmust. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
1: Közlekedés.
0: Északa Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
1: És most egy újabb mega jó zenei óra. Mega slágerekkel.
2: Mega jó hangulatban.
3: Megafon. Nagyot szól.

0: 20 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
2: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a Nemzeti Összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a kulturális bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint Gimnázium kórusa, a Dózsa

0: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a településvezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hián több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. Autóhajtott gyerekek közé az Észak-Rajna-Vesztfáliai Dinszláken településen. A balesetben 2 12 éves fiú életét vesztette, egy harmadik fiatal pedig könnyebb sérüléseket szenvedett, közölték a német hatóságok. A tájékoztatás szerint egy 47 éves nő reggel az iskola kezdés tájékán egyelőre ismeretlen okból elvesztette irányítását járműve felett. Letért az útról és a kerékpározó fiataloknak hajtott, akik iskolájukba tartottak. A balesetet okozó jármű komoly károkat is okozva neki csapódott 3 parkolóautónak.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival. 21 óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Andor Tamás.
3: Hírek.
4: A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. Már az idei negyedik negyedévben megkaphatják a nyugdíjasok a Széchenyi pihenőkártyát, mondta Magyar Péter miniszterelnök egy TV-interjúban. Közölte, van olyan elgondolás, hogy a 200 ezer forintos juttatás nem egy naptári évre járna, hanem mondjuk októbertől októberig, és elképzelhető, hogy negyedévente tennének rá a nyugdíjas szépkártyákra 50-50 ezer forintot. Hozzátette, az intézkedést akkor lehet bevezetni, ha látják a költségvetés helyzetét. A juttatás függene a nyugdíj összegétől. A 250 ezer forint alatti nyugdíjúak 200 ezer forintot kapnának a szépkártyájukra, a 250 és 500 ezer forint közötti nyugdíjúak 100 ezer forint juttatást kapnának, az 500 ezer forint fölötti nyugdíjúak nem kapnának semmit. 2027. januárjától Szlovákiában is fokozatosan bevezetik a kötelező elektronikus számlázást, amely jelentős változásokat hoz a vállalkozások mindennapi működésében. A pénzügyi igazgatóság és informatikai szakértők egy szakmai konferencián ismertek.

0: a való visszaéléseket. A döntés követően a belügyminiszter azt hangsúlyozta, egységesíteni szeretnék az ukrán menekültek és a cseh állampolgárok kötelezettségeit, miközben meg akarják akadályozni az úgynevezett segélyturizmust.
1: Közlekedés.
2: Éjszaka Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
1: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
1: Itt a Megafonban.

0: Az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 22 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A Megafon hírei következnek 2026. május 28-án. A mikrofonnál Andor Tamás.
4: Hírek.
3: Kizárhatják Érsekvadkertet és Hugyakközséget a térségi szociális ellátási rendszerből, mert jelentős tartozásokat halmoztak fel a balassagyarmati kistérség több célú társulásával szemben. A szervezetben a város környéki települések elsősorban szociális szolgáltatásra szövetkeztek. A rászorulók részére létrehozott intézmény közreműködésével időseknek adnak segítséget, akiket saját otthonukban keresnek fel, és napi gondozásukat is igény szerint látják el. A társulás igazgatója Telek Tibor a Balassagyarmati Önkormányzat pénzügyi bizottsági ülésén ismertette, hogy Érsekvadkert több mint 4 millió forinttal, míg Hugyag 1 millió forinttal tartozik társaságuknak. Az ülésen elhangzott, fizetési meghagyással éltek, azonban ez sem volt hatásos, így a társulás tagjai dönthetnek a kizárásukról, amellyel gátolhatják a tartozások további gyarapodását. A társulás keretében jelenleg kedvezményes költséggel végzett szociális szolgáltatás, ezt követően is kötelező feladat marad mindkét falu számára, de azt maguknak kell majd megszervezni, ami az elhangzottak szerint zsebben nyúlósabb lehet, mint az együttműködéssel fenntartott hálózati szolgáltatás.
5: A meghirdetett önkéntes fűnyírási tilalom ellenére Vácon egyes közterületeken mégis elvégzik a szükséges vágásokat, jelentette be a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetője. Horváth István közölte, a gyalogos járdák melletti utaknál, a lépcsők és kerékpárutak közelében, valamint a játszótereken mindenhol elvégzik a fűnyírást. Azonban ez nem jelenti azt, hogy a városlakóknak is követniük kell a példát, vagyis továbbra is érvényben marad a Vágatlan Május akció Vácon. Egy önkormányzati rendelet ugyan rendelkezik arról, hogy az ingatlan tulajdonosok kötelessége a fűnyírás, de az akció hónapjában senkit sem fognak büntetni, ha nem vágja le a füvet. Horváth István ugyanakkor hozzátette, eddig egyik kollégájuk figyelt a rendelet betartatására, de májusban ezt felfüggesztették. Hozzátette, júniusban újra gondolják az akciótervet, várhatóan akkortól kezdődően már figyelmeztetni fogják azokat, akik nem gondozzák a zöld területeiket. Horváth István, a Váci Városfejlesztő Kft. Ügyvezetőjét hallják.
6: Az a fő irány, hogy az összes gyalogos járda mellett lévő útszakaszt, a lépcsőfeljáró, lejáró, illetőleg kerékpárút melletti terület, játszóterek környékét vágjuk, tehát fők a szállás szempontjából. Korábban ezt egy kollega, rendszeresen idős úr nézte

0: Halált okozó testi sértés nem történt. Ismertette a 2025-ös év főbb adatait a Salgótarjáni rendőrkapitány. Bárnai Balázs részletezte. Növekszik a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények összessége. A közterületi jelenlét mellett a szórakozó helyeken is kiemelten vizsgálódott a rendőrsége miatt, és mintegy 30 esetben vettek őrizetbe gyanúsítottakat, 17 embert letartóztattak, több mint 1,5 kg kábítószer foglaltak le. Kiemelte, 2024 után 2025-ben csökkent a rendőri állomány és a szolgálati idő, de ennek kompenzálására, valamint növelésére Salgótarján önkormányzatának hozzájárulásával 420 főrendőrt tudtak szolgálatba állítani az év során. Mellettük a vármegyei kapitányság munkatársai is segítették Salgótarján közbiztonságának ellátását. Bárnai Balást, Salgótarján rendőrkapitányát hallják.
1: A kiemelt bűncselekmények számát tekintve egy icipici visszaesés látszik az eredményességen, de ez a gyakorlatilag 1% inkább stagnálásnak tekinthető. Mindazon túl el kell mondanom, hogy ténylegesen kiemeltnek tekinthető, tehát emberölés, halált okozó testi sértés sem a járásban, sem Salgótarjánban nem történt. A kapitányság életében talán a legsúlyosabb bűncselekmény a rablás, 9 esetben valósult meg. Minden esetben felderítésre kerültek az elkövetők, hogy etéren 100%-os eredményességet értünk el. A bűncselekmény kategóriánkban belül továbbra is a vagyonelleni bűncselekmények, azon belül a lopások száma meghatározó, mind a járásban, mind Salgótarján vonatkozásában. Külön örvendetes, hogy ezen a téren az elmúlt évben jelentősen előre tudtunk lépni, 26%-ról 42%-ra emelkedett az eredményességünk. Ehhez hozzátartozik az is, hogy a szabálysértési deliktumokat megnézve szintén a lopások vitték a prímet 2025 évben, viszont itt az látható, hogy a bűncselekmények idézőjeles rovására a szabálysértések száma csökkent, az eredményességet pedig kollégáim, én úgy gondolom, hogy nagyon magas értékre tudták emelni.
0: A százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör jótékonysági koncertet adott a nemzeti összetartozás jegyében május 27-én szerdán Balassagyarmaton a Rózsavölgyi Márk alapfokú művészeti iskolában. A rendezvényen köszöntőt mondott Frankó Viktória, a kulturális bizottság elnöke, majd fellépett a százszor szép száztagú Palóc gyermek és ifjúsági dalkör, a Balassi Bálint gimnázium kórusa, a Dózsa György általános iskola kórusa, valamint a Széchenyváros gyermekkara. Esővíz gyűjtőedényeket vásárolt Rétság önkormányzata. Az 500 literes műanyag tartályokat a lakosság igénye szerint osztják ki a családi házas övezetben élőknek. Mezőfi Zoltán polgármester tudatta, a képviselőtestület úgy döntött, hogy az aszálykárok enyhítésére, a talajvíz védelmére és a háztartási költségek csökkentésére esővíz gyűjtőedényeket biztosít a lakosság számára. Hozzátette, az első felmérés során több mint 200-an jelezték igényüket, ami jól mutatja, hogy a helyiek nyitottak a környezet tudatos megoldásokra. A polgármester saját tapasztalatairól is beszélt. Elmondása szerint megfelelő elhelyezés esetén egy szezon alatt akár 10-20 köbméter vizet is össze lehet gyűjteni. Idegenben nyert a Vác MB 1-es női kézilabda csapata. A Szombathely ellen Csíkos Luca góljával nyitottak a mérkőzésen, és végig tartották előnyüket. Az első félidő zárásakor még csak egy gólos különbség volt a két csapat között, de a második játékrész végére kinyílt az olló. A végeredmény 28-37 lett.
2: Közlekedés.
0: Éjszaka Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
3: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Ez az óra véget ért, de hamarosan visszatérünk a világ legszebb szerelmes dalaival.
1: 23 óra van.
2: Itt a Megafon.
3: A mikrofonnál Andor Tamás.
1: Hírek.
3: Nyilvánosságra hozta fizetését és polgármesterkénti lemondását helyezte kilátásba Molnár Áron, a Győ polgármestere, ha valóban csökkenti a kormány a település vezetők fizetését. Molnár most 1,1 millió forintot keres. Az RTL híradónak azt mondta, a jelenlegi fizetésénél kevesebbért ő nem marad polgármester. Ha a munkáltatóként kevesebbet keresne, mint a munkavállalók, akikért felelősséget kell vállalnia, akkor azonnal lemondana. A televízió összeállításából kiderül, vannak polgármesterek ennél kisebb béren is. Kamut vezetője, Vetési Erika, megfelelő apparátus hiány több ember munkáját végzi el nap-nap után. Úgy érzi, most azt a bért kapják, ami a feladatukhoz méltó. Ugyanakkor az összeállításból az is kiderült, Karácsony Gergely fizetése megközelíti már a bruttó 4 milliót. A rendőrök gyanúsítottként hallgattak ki egy férfit, aki kerepesen arra kérte az embereket, hogy egy meghatározott pártra szavazzanak az idei országgyűlési választáson, majd ezért cserébe vásárlási utalványokat adott. A Pest vármegyei rendőrfőkapitányság beszámolója szerint egy online portálon jelent meg április 12-én a hír, miszerint kerepesen vásárlási utalványokat osztogattak azoknak, akik ígéretet tettek arra, hogy egy konkrét pártra adják le a voksukat. Az 54 éves J. István a riportereknek elismerte, hogy körülbelül 50-60 tízezer forint értékű kártyát osztottak ki az általa vezetett egyesület pénzéből. 20 pontból álló javaslatcsomagot fogalmazott meg és küldött el a kormánynak a Magyar Önkormányzatok Szövetsége a magyar önkormányzati rendszer reformjáról. Sürgetik az önkormányzatok önállóságának, alkotmányos védelmét, finanszírozásának és feladatvállalásának újragondolását, a versenyképes járások program leállítását, a szolidaritási hozzájárulás jelenlegi rendszerének megszüntetését, a helyi iparűzési adó felhasználási kötöttségeinek megszüntetését, és egy a kormány és az önkormányzatok közötti rendszeresen működő érdekegyeztető fórum létrehozását. A szervezet meggyőződését fejezte ki, miszerint a kormány programjának sikeres megvalósításához az önkormányzatok sikeres működése is szükséges. A MÖS továbbra is a partnerségen, az együttműködésen és azon az elven alapuló párbeszédben érdekelt, hogy az önkormányzatokat érintő döntések az érintettek bevonásával szülessenek meg, emelték ki. Demi Lovato énekesnő és Jordan Lutz egy évvel ezelőtt fogadtak örökhűséget egymásnak, de az első házassági évfordulójukat nemhogy együtt nem tudták megünnepelni, nem is voltak egy kontinensen. Az énekesnő ugyanis jelenleg turnézik, Houstonban adott koncertet, a zenész pedig Amsterdamban lépett fel a jeles napon. Ez azonban nem tartotta vissza őket attól, hogy igazán romantikus üzenetekkel és fotókkal köszöntsék egymást a közösségi felületeken, ahol megerősítették egymás iránt érzett szerelmüket.
2: Közlekedés.
3: Éjszaka Vácon a Dr. Csányi László körúton várható trafipax.
2: És most a függönyök behúzva, a lámpák leoltva.
0: Ebben az órában minden bensőséges és meghitt, mert ez a szerelem hullámhosszán.
2: Itt a Megafonban.

0: Volt a szerelem hullámhosszán. Álmodjanak szépeket. Jó éjszakát.
1: Jó éjszakát. 0 óra.
0: Itt a Megafon.
1: A Megafon hírei következnek 2026. május 29-én. A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Hódmezővásárhelyi polgármester korábbi miniszterelnök jelölt a polgármesteri fizetés csökkentés ellen tiltakozva írta az interneten. Márkizai Péter határozottan állítja, a polgármesterek nincsenek túlfizetve. Úgy véli, a bérekkel dobálózás populista megközelítés, ami már nagyon sok kárt okozott az országnak. A polgármesterek korrupciójával összefüggésben kiállt amellett, hogy áprilisban nem egy olyan változásra szavazott, ahol a korrupt polgármesterek fizetését csökkentik, hanem olyanra, ahol börtönbe csukják őket. A városatya még egy félelmét is megosztotta. Szerinte a Tisza párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat. A fizetéscsökkentés is lépés lenne ebbe az irányba. És akkor egy új egypárt rendszerben találjuk magunkat, amire aztán pláne nem szavazott áprilisban, írta. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint szükség van egyes kórházak bezárására. Véleményét egy szakmai konferencián osztotta meg, amit a HVG idézett. Úgy vélte, hogy a jelenlegi ügyeleti pontok nem tarthatók fenn. Át kell nézni az aktív osztályok működését is, és legalább ügyeleti szinten át kell rendezni az egészségügyet. A MOK elnöke végül arról is beszélt, hogy egy belső felmérésük szerint mit szeretnének az orvosok, mi az, amiért a magánellátásból visszatérnének a közellátásba. Elmondása szerint az orvosok nem pénzre várnak, hanem világos iránymutatásra. Korábban Velkei György János, a Bethesda gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese beszélt a HVG-nek adott interjúban arról, hogy nem lehet minden kórházban szülészetet fenntartani. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a Veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik a jövőben, hiszen az a 750 éves pince rendezvénynek ad majd otthont. Erről adott tájékoztatást a Várfelújítás kommunikációs partnerek közleményében. Mint írták, a pince egyik sarkában, körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Selena Gomez énekesnő úgy eszik, mint egy 5 éves gyerek, állítja a férje, aki egy interjúban beszélt Selena étkezési szokásairól. Benny Blanco elárulta, hogy reggelente gyors éttermi kajával indít, hamburgert és sült krumplit eszik a felesége. Az énekesnő nem szereti a zöldségeket, de a gyümölcsöket sem. Ez pedig nem éppen hízelgő ránézve, mondta az őszinte férj.
0: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek.
2: Elvészkijel.
1: Megafon. Nagyot szól.

0: minden idők legnagyobb slágerei a 80-as évek. Welcome to the Hotel California.
1: A 90-es évek.
0: És napjaink meg a slágerei. Don't show up, don't come out.

0: egy óra van.
1: Itt a Megafon.
0: A mikrofonnál Szendi Hajni. Hírek. A Hódmezővásárhelyi polgármester korábbi miniszterelnök jelölt a polgármesteri fizetés csökkentés ellen tiltakozva írta az interneten. Márki-Zay Péter határozottan állítja, a polgármesterek nincsenek túlfizetve. Úgy véli, a bérekkel dobálózás populista megközelítés, ami már nagyon sok kárt okozott az országnak. A polgármesterek korrupciójával összefüggésben kiállt amellett, hogy áprilisban nem egy olyan változásra szavazott, ahol a korrupt polgármesterek fizetését csökkentik, hanem olyanra, ahol börtönbe csukják őket. A városatya még egy félelmét is megosztotta. Szerinte a Tisza párt adminisztratív eszközökkel akarja elfoglalni az önkormányzatokat. A fizetéscsökkentés is lépés lenne ebbe az irányba. És akkor egy új egypártrendszerben találjuk magunkat, amire aztán pláne nem szavazott áprilisban, írta. Álmos Péter, a Magyar Orvosi Kamara elnöke szerint szükség van egyes kórházak bezárására. Véleményét egy szakmai konferencián osztotta meg, amit a HVG idézett. Úgy vélte, hogy a jelenlegi ügyeleti pontok nem tarthatók fenn. Át kell nézni az aktív osztályok működését is, és legalább ügyeleti szinten át kell rendezni az egészségügyet. A MOK elnöke végül arról is beszélt, hogy egy belső felmérésük szerint mit szeretnének az orvosok, mi az, amiért a magánellátásból visszatérnének a közellátásba. Elmondása szerint az orvosok nem pénzre várnak, hanem világos iránymutatásra. Korábban Velkei György János, a Bethesda gyermekkórház főigazgatója, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese beszélt a HVG-nek adott interjúban arról, hogy nem lehet minden kórházban szülészetet fenntartani. Több mint 100 aranyérmét találtak a régészek a veszprémi érseki palota pincéjének megújítása során. A különleges helyszínt az érdeklődők is megismerhetik a jövőben, hiszen az a 750 éves pince rendezvénynek ad majd otthont. Erről adott tájékoztatást a Várfelújítás kommunikációs partnerek közleményében. Mint írták, a pince egyik sarkában, körülbelül 40 cm mélyen aranyérmékkel megtöltött befőttes üveget találtak, amelyet a II. Világháború előtt rejthetett el valaki. A 105 érme Európa különböző országaiból származik. Van közöttük magyar 10 és 20 koronás, német, svájci és francia érme is. A legrégebbieket az 1800-as évek első felében, a legújabbakat a 20. század 30-as éveiben verték. Selena Gomez énekesnő úgy eszik, mint egy 5 éves gyerek, állítja a férje, aki egy interjúban beszélt Selena étkezési szokásairól. Benny Blanco elárulta, hogy reggelente gyors éttermi kajával indít, hamburgert és sült krumplit eszik a felesége. Az énekesnő nem szereti a zöldségeket, de a gyümölcsöket sem. Ez pedig nem éppen hízelgő ránézve, mondta az őszinte férj.
1: És most zenék megállás nélkül, csak a legnagyobb slágerek. Egész
2: Megafon. Megafon. Nagyot szól.

0: két óra van.
1: Itt a Megafon.
2: A mikrofonnál Szendi Hajni.
0: Hírek.
2: A Hódmezővásárhelyi polgármester korábbi miniszterelnök jelölt a polgármesteri fizetés csökkentés ellen tiltakozva írta az interneten. Márki-Zay Péter határozottan állítja, a polgármesterek